legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: képben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés, nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öleld át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint doromból. A hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmod kép, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. A külség, az ösztön, az agyunkkal játszik. De

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Újabb lépés történt az uniós források hazahozatalára a gazdasági miniszter szerint. Megnyithat jövőre a planetárium. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A kormány csaknem 500 milliárd forintot utalt át a Magyar Fejlesztési Banknak, miután az MFB aláírta mind az 5 uniós helyreállítási támogatási szerződést a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel, a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István hozzátette, ezzel a program valamennyi mérföldkövét teljesítették, ami újabb fontos lépés az uniós források hazahozatalában. Már 2027-ben ideiglenesen kinyithatna a Népligeti Planetárium az épület rendbetétele a meglévő vetítő javítása után. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter posztolt. Szerinte az ideiglenes megnyitás után a planetárium pár hónapig működhetne, és mindez néhány száz millió forintból megoldható lenne. Ez az egyike a három lehetőségnek, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal közösen vizsgálnak. Több funkciós térképen kereshető az összes nagyobb magyarországi villanyautó töltőállomás, írta a Telex. A Magyar Elektromobilitás Egyesület országos töltőpontregiszternek nevezett térképén jelenleg csaknem 2500 nyilvános állomás szerepel, amelyeken mintegy 6700 csatlakozó várja a villanyautósokat. Az ingyenes szolgáltatás fejlesztői felhívták a figyelmet, hogy a többféle paraméter alapján kereshető térképadatai a szolgáltatók rendszeréből származnak, így pontosabbak, mint az önbevalláson alapuló adatbázisok. A töltőpontregiszter nem csak az egyes oszlopok teljesítményét és a csatlakozók számát képes megjeleníteni, hanem a villanytöltés árát is. Átmenetileg folytatódhat a Fehérház új báltermének és a hozzá kapcsolódó létesítményeknek az építése, döntött az amerikai legfelsőbb bíróság főbírája, felülbírálva az alsóbbfokú bíróság korábbi határozatát, amely péntektől megtiltotta a nagyszabású építkezés folytatását. A legfelsőbb bíróság nem indokolta a döntést. A Fehérház tavaly lebontott keleti szárnya helyén épülő létesítmény miatt egy műemlékvédelemmel foglalkozó civil szervezet fordult a bírósághoz. A többi között azt kifogásolja, hogy a Trump adminisztráció a Fehérház területén zajló beruházáshoz nem kérte a kongresszus jóváhagyását. A Trump adminisztráció szerint a 400 millió dolláros építkezés nem közpénzből folyik, ezért nem kell jóváhagynia a kongresszusnak. A pápa szerint a világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget. 14. Leó erről egy vatikáni eseményen beszélt. A katolikus egyházfő szerint viszont bölcsesség vezette emberi intelligenciára szükség van. A pápa rámutatott, hogy a mesterséges intelligencia gyors fejlődésével fennáll a technológiai függőség új formáinak veszélye, ami a szegény nemzeteket egyre kiszolgáltatottabbá teszi a gazdagabbakkal szemben.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Vasárnap is marad a napos idő, csak északon valószínű zápor. A hajnali 15-22 fok után 27-35 fok körül alakul a maximum.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
3: Egy újabb reggel virrat, szép jó reggelt, 6 óra múlt néhány perccel, augusztus 23-a vasárnap van, ez a 226-os évünknek már a 235. napja, amikor a Bencéket köszöntöm már ebben a korai órában, de hogy mit tudhatunk a névről, jövök vissza hamarosan, sőt, mi több a múlt eseményeit is felidézzük, valamint a csillag üzeneteket is átadom önnek. A stúdióban Gulyás Anita, jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

A névnaposok köszöntésére itt vannak a ma kedvence és a tegnap slágerei, a Bencéket ünnepeljük augusztus 23-án, a latin Vincentius névből származik, a Bencenc formájának a rövidüléséből született meg. A Bencenc alakot is használták egy ideig, de ahogy a Vincencből Vince lett, így lett a Bencencből, aztán a későbbiekben Bence. Isten éltesse az antritos Bencéket, akár csak a Róza Marikat, a Zekőket, a Fülöpöket, a Teóniákat, a Fajszokat, az Asztereket, vagy éppen a Zágonokat. Ezek a nevek is szerepelnek az augusztus 23-ai névnaptárban. De tudta-e, hogy 1745-ben ezen a napon született 16. Lajos francia király? Ő volt az utolsó francia uralkodó a nagy francia forradalom előtt, és bár királyként leginkább a forradalom és a tragikus sorsa miatt emlékezünk rá, fiatal korában azért kifejezetten érdeklődött a tudomány és a műszaki újdonságok iránt, sőt, állítólag még a lakatos mesterséget is megtanulta, vagyis a királyi udvar mellett a műhelyek világa sem állt távol tőle. Az angol mérnök is a mai napon született, William Tierney Clark, 1783-ban látta meg a napvilágot, akinek a nevét Magyarországon elsősorban a Széchenyi Lánchíd miatt ismerhetjük. Clark ugyan soha nem dolgozott folyamatosan Budapesten, mégis az ő mérnöki tervei alapján épült meg az első állandó híd a Duna-Budapesti szakaszán. 1926-ban született Hernádi Gyula, Kossuth és József Attila díjas magyar író, forgatókönyvíró is így augusztus 23-án olyan filmek forgatókönyveit írta, amelyek nem csak Magyarországon, hanem külföldön is ismerté tették a magyar filmművészetet. Hernádi ráadásul nem csupán filmekben gondolkodott, regényeket, színdarabokat és rádiójátékokat is köszönhetünk neki. És végül egy sportlegenda, akit megemlítenék így a születési kapcsán augusztus 23-án, 1978-ban lette meg a napvilágot Kobe Bryant, az amerikai kosárlabdázó, aki gyerekkora egy részét Olaszországban töltötte, és folyakonyan beszélt is olaszul. Édesapja ugyanis szintén kosárlabdázó volt, és családjával együtt Olaszországban élt. Kobe már egészen fiatalon rajongott a játékért, később pedig 5-ször nyert NBA bajnoki címet a Los Angeles-i Lakers-szel. Pályafutása során egyetlen NBA meccsen 81 pontot dobott, ez pedig az NBA történetének második legtöbb pontja egyetlen egy mérkőzésen. Isten éltesse a mai születésnaposokat, az antritosokat főként, az augusztus 23-án bármilyen évfordulót ülőket egyaránt, a ma kedvenceit és a tegnap slágereit nekik is pörgetem, a koránkelők mellett a reggeli kávéhoz, vagy éppen a tájban való gyönyörködéshez. Jöjjenek ezek, jó reggelt!

0: Augusztus 23-án is a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában ébredhet, így a Rádió Antrit hullámhosszán keresztül, amelyet egyébként nyomon követhet weboldalunkon a www.antrit.hu-n is. És addig felidézzük a múlt történéseit, illetve az e-naphoz kapcsolódó emléknapokat. Augusztus 23-a ugyanis a rabszolga kereskedelem felszámolásának emléknapja többek között. Ezen a napon a rabszolga kereskedelem áldozatairól emlékezünk meg, és ünnepeljük a rabszolga kereskedelem megszűnését. Habár a magyar kultúrában a honfoglalási időket leszámítva nem volt jellemző a rabszolgatartás, a gyarmati világban, főként Amerikában nagy kultúrája volt a kegyetlen emberi bánásmód, ott pedig rengeteg áldozatot eredményezett. A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja is a mai. A kommunizmus és a nácizmus áldozatairól emlékezünk meg ilyenkor. A jeles nap dátuma az 1939-es moszkvai Molotov-Ribbentrop paktum megkötésének évfordulójához kapcsolódik. És egy kicsit körülnézünk a múlt történéseiben is. 1773-ban járunk Mária Terézia idejében. Ekkor írta alá az állók ház alapító levelét, ezzel pedig létrejött a bizományi áruház vállalat jogelődje. 1849-ben Szemere Bertalan miniszterelnök többet magával Orsovánál elásta a magyar koronát és a koronázási ékszereket rejtő ládát is. Az osztrák császári hatóságok 1853. szeptember 8-án aztán megtalálták, és Bécsbe, majd pedig Budára szállították ezeket a kincseket. 1887-ben járunk Nagy-Britanniában, ott hatályba lépett az a törvény, amely kötelezővé tette a termékek származási helyére utaló Made in jelzés használatát. Történt tehát mindez 1887. augusztus 23-án. És már Koppenhágában is találjuk magunkat, méghozzá 1913-ban, ekkor avatták fel a város jelképének számító kis hableány szobrát. A szobrot egyébként Edvard Eriksen dán szobrász készítette, és Hans Christian Andersen híres meséje a kis hableány ihlette. A mindössze 1,25 század méter magas bronzszobor azóta pedig Koppenhága egyik legismertebb jelképe lett, annak ellenére, hogy eredetileg egy balettelőadás reklámjaként született meg az ötlet, azóta turisták százait, ezreit, tízezreit, százezreit vonzotta oda ez a szobor. Remélem, hogy mi a hallgatók sokaságát vonzuk ide az éterbe, a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ezek pörögnek nekünk a vasárnap reggelünkben.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszületinapok.hu.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
7: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
8: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
7: Nyaralást? De jól megy valakinek.
8: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
7: Aha, így már értem.
9: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
10: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi

0: ma kedvence és a tegnap slágere, után pedig a reggeli kávé mellé, vagy tea mellé, vagy éppen a juice mellé hozom a csillagüzeneteket. Kos, a hosszú hétvége végre lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit kiengedje a gőzt. Most különösen jól esett egy spontán program, egy kirándulás, vagy akár egy hirtelen ötlettől vezérelt találkozó. Ne akarjon mindent előre megszervezni, hagyjon helyet a váratlan pillanatoknak is. A hosszú hétvégén ne a kötelezettségeket számolja, hanem az élményeket. Bika. Ez a hétvége elsősorban a feltöltődésről szól. Végre megengedheti magának, hogy lassítson, finomakat egyen, kényelmesen pihenjen, és ne érezze úgy, hogy minden percét hasznosan kell eltöltenie. Ha utazást tervez, ne akarjon mindent egyszerre látni és megtapasztalni. Néha egy kellemes teraszon elfogyasztott kávé többet ér, mint három kipipált látnivaló. Ikrek. Mozgalmas hosszú hétvége körvonalazódik ön előtt. Több meghívás, telefonhívás vagy spontán program is megtalálhatja, és nehéz lesz eldönteni, melyikre mondjon igent. Talán nem is kell választania, egy kis szervezéssel több élmény is beleférhet. Most különösen jó formában van kommunikációs szempontból, ezért ha valakivel régóta szeretne tisztázni egy félreértést, itt az idő. Rák. A hétvége érzelmesebb lehet a szokásosnál. Nagy szüksége lehet arra, hogy olyan emberek között legyen, akik mellett valóban önmaga lehet. Egy családi program, közös főzés, baráti összejövetel, vagy akár egy nyugodt otthoni este most többet adhat, mint egy zsúfolt program. Ugyanakkor könnyen előfordulhat, hogy valaki a környezetében öntől vár lelki támogatást. Hallgassa meg, de ne vállalja át mások problémáit. Oroszlán. Ez a hosszú hétvége szinte önnek lett kitalálva. Szeretne kimozdulni, társaságba menni, élményeket gyűjteni, és most meg is lesz hozzá az energiája. Könnyen a társaság középpontjába kerülhet, akár akarja, akár nem. Egy program során valaki különös figyelmet szentelhet önnek, és ebből akár romantikus történet is kibontakozhat. Szűz. A hosszú hétvégén végre kikapcsolhatná azt a bizonyos belső ellenőrző listát. Nem kell mindennek tökéletesen sikerülnie, és nem kell minden programot önnek megszerveznie. Engedje, hogy mások is segítsenek. Ha utazik, számítson némi változásra, vagy éppen váratlan fordulatra, de ne bosszankodjon miatta, végül éppen ebből születhet majd egy emlékezetes történet. Mérleg. Most igazán szüksége van a társaságra, nevetésre és könnyed beszélgetésekre. A hosszú hétvége kiváló alkalom arra, hogy olyanokkal találkozzon, akiket már rég nem látott. Egy régi ismerős felbukkanása akár meglepő fordulatot is hozhat. Skorpió. Izgalmas, kissé kiszámíthatatlan hétvége várhat önre. Valaki olyan hírt közölhet, amely teljesen átírhatja a terveit, de ne feltétlenül tekintse ezt rossz dolognak. Egy spontán döntés most sokkal többet hozhat, mint egy hetek óta gondosan megtervezett program. A magánéletben erős érzelmek kerülhetnek a felszínre. Nyilas. Önnek most tényleg nehéz lesz egy helyben maradnia. Utazás, kirándulás, vízparti program, baráti találkozó, vagy akár egy teljesen spontán kaland szerepelhet a hétvégi étlapon. Minél kevésbé görcsösen tervezi meg a napokat, annál jobban fogja érezni majd magát. Egy külfölddel, utazással vagy távoli ismerőssel kapcsolatos hír különösen felkeltheti az érdeklődését. Bak. A hosszú hétvége arra figyelmezteti, hogy nem kell mindig dolgozni, tervezni és teljesíteni. Most a pihenésnek is helye van. Ha teheti, válaszol olyan programot, amelyben nincs határidő, nincs elvárás, és nem kell senkinek megfelelnie. Vízöntő. Nem biztos, hogy a hagyományos hétvégi programok hozzák meg önnek az igazi kikapcsolódást. Egy különleges esemény, koncert, fesztivál, kiállítás vagy spontán baráti program sokkal inkább feltöltheti. Valaki egy érdekes ötlettel keresheti meg, és ebből később akár komolyabb közös projekt is kialakulhat. Halak. Ez a hosszú hétvége érzelmileg és lelkileg is feltöltheti. Ha az utóbbi időszakban túl sok minden történt önnel, most végre lehetősége nyílik rendezni a gondolatait. A természet, a vízpart vagy egy csendesebb kiruccanás különösen jó hatással lehet önre. És remélhetőleg ehhez hozzátesznek a ma kedvence és a tegnap slágere is, amelyek itt pörögnek nálunk a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Reggelünk első órájának értünk a végéhez, de a ma kedvence és a tegnap slágerei bekészítve a játszási listába a következő órára is. 7 órakor hírszerkesztünk a legfrissebb információkkal fogja ellátni így a 105.1-en, vagy online formában www.antrit.hu weboldalunkon keresztül. Én számítok önre a következő órákban is, egyébként ma majd jön Megyei Mozaik című magazin műsorunk is, de majd csak 8 után, viszont most még 7 óránál tartunk, ne akarjunk előre szaladni. Hírszerkesztünk többek között azt is elárulja nekünk pillanatokon belül, hogy milyen idő vár ránk, ehhez mérten aztán szervezhetjük a mai programokat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőttképzési referens. Telefon 06 35 30 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Intézd a hosszú hétvégére a bevásárlást a CBA-ban. Kedvező árakkal várunk. 2,8%-os hazai UHT tej 198, tolletejföl 374 forint, magyar sajt 1899 forint per kilogram, tena étolaj 699 forint, Csibó Erdusó őrölt kávé 1249 forint. Ajánlatunk augusztus 19-től 23-áig érvényes. Teli kosár, alacsony árak, CBA. A jó választás.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szévédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Halló! És a lóval mi lesz?
9: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
10: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel,

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat a nyáron. Szabálytalanságokat találtak vidám parkokban a fogyasztóvédők. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok. Éveleje óta 77 ember sérült meg tarló és erdőtüzekben, hárman meghaltak. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Ez ugyan nem vonatkozik a kerti szalonna sütésre, grillezésre, bográcsozásra, ám a meggyújtott tüzeket semmi esetre sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Természetes úton újul meg a Mecsekoldal 4 évvel ezelőtt leégett területe. A szakemberek tőrevágták a tűzben károsodott fákat, azaz eltávolították a leégett részeket, elősegítve, hogy az életben maradt gyökérzetből és tuskókból új hajtások fejlődhessenek. A tölgyfajok jelentős része ugyanis képes arra, hogy a törzs, a tő vagy a gyökérzet életben maradt részeiből új sarjakat hozzon. Az erdőtűz 2022. augusztusában keletkezett, miután egy helyi férfi az akkori rendkívüli szárazság miatt elrendelt tűzgyűjtási tilalom ellenére szemetet kezdett égetni a helyi kiskerteknél egy gödörben. Szabálytalanságok a vidámparkokban, a kalandparkokban és az akvaparkokban. Minden 5. nyári szabadidős létesítményt kifogásolhatónak találtak a fogyasztóvédők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A csehek több mint 3/4 támogatja a mobiltelefonok betiltását az iskolákban, derült ki egy országos felmérésből. A felmérésben megkérdezettek 71%-a egyetértett azzal is, hogy az iskolás tanulók ne használhassák az olyan közösségi platformokat, mint az Instagram, a Facebook, a WhatsApp vagy a TikTok. A telefonhasználat korlátozását a cseh kormányfő és az oktatási miniszter júniusban vetette fel, majd a kormány támogatásával a képviselőház elé terjesztették a javaslatot júliusban. Amennyiben a parlament jóváhagyja az elképzelést, akkor az 2027. szeptemberében az új tanév kezdetén lép életbe Csehországban. Az elemzők által vártnál némileg kisebb mértékben nőtt az ipari termelés az Egyesült Államokban júliusban havi összevetésben, míg éves szinten az előző havinál lassabb ütemű bővülést jegyeztek fel, derült ki az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve adataiból. Éves bázison 1,1%-kal nőtt az amerikai ipari termelés az előző havi 1,3%-os bővülés után. Az Egyesült Államok ipari termelése sorban a 19. hónapban mutatott növekedést éves összevetésben júliusban.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Sokat süthet a nap, de nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen, számottevő csapadék nem várható. A szelet többfelé kísérhetik élénk lökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
4: 2026. augusztus 23. ezt az évszámot írjuk ma, és 7 óra múlt néhány perccel a stúdióban Gulyás Anita, szép jó reggelt. Hát igen, a be nem váltott nyári terveket ideje lassan megvalósítani, mert hogy flip-flops vége lesz. Úgyhogy szerintem a mai időjárás adott hozzá, tegyen így, közben pedig hangoljon a 105.1-re, és tartson velem, tartson velünk a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában. Szép jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

ma kedvence és a tegnap slágerei nálunk itt a Rádió Antriton, és a bátaszéki palack gyűjtésről pedig már többször szót ejtettem, illetve többször felhívtam rá figyelmét, hogy gyűjtenek, szervezeteknek gyűjtenek egy jótékonysági akció keretein belül. Ez az akció pedig arról szól, hogy palackokat kell gyűjteni. Nos, már nem olyan sok idő van vissza az e-havi akcióból, ugyanis 9 nap az, ami rendelkezésére áll még, hogy egészen pontosan mi is a menete, már mondom is. Ezúttal a Morzsuh Egyesület támogatására gyűjtenek. Újabb közösségi palackgyűjtés indult tehát Bátaszéken. Az Egyesület munkáját fogják majd támogatni azoknak köszönhetően, akik visszaváltási díjas palackjaikat augusztus 1-e és augusztus 31-e között a Keresztély Gyula városi könyvtár mellett található konténerbe helyezik el. Az ebben az időszakban beérkező visszaváltási díjak teljes összegét a Morzsuh Egyesületnek ajánlják fel. Ez az Egyesület 2011-ben alakult Bátaszéken, így idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. Az elmúlt másfél évtizedben az Egyesület fontos szereplőjévé vált a helyi közösségi életnek. Fő céljuk a kisgyermekes családok támogatása, a gyermekek képességeinek fejlesztése, valamint olyan programok szervezése, amelyek élményt, segítséget és közösségi kikapcsolódást is nyújtanak a családok számára. A Morzsuh Egyesület évek óta szervez játszóházi foglalkozásokat, kézműves programokat, közös énekléseket, kirándulásokat és számos más közösségi eseményt a gyermekek és szüleik számára. Ez egy igazi közösségteremtő egyesület, szerintem így is fogalmazhatnánk. Munkájukat önkéntesek segítik, programjaik pedig már a bátaszéki közösségi élet fontos részévé váltak. Az idei év különleges számukra, hiszen szeptemberben jubileumi ünnepséggel készülnek majd a fennállás 15. évfordulójára, úgyhogy a palackgyűjtésből befolyó támogatás hozzájárulhat ahhoz, hogy ezt az alkalmat méltó módon ünnepelhessék, és a jövőben is folytathassák azt az értékteremtő munkát, amelyet már hosszú évek óta folytatnak. A gyűjtés tehát egyszerű, az 50 forintos visszaváltási díjas palackok leadásával bárki könnyedén segítheti a bátaszéki Morzsuh Egyesület működését, programjait, illetve jubileumi rendezvényét is. A gyűjtő konténert továbbra is a bátaszéki Keresztély Gyula városi könyvtár mellett találja, szóval, hogyha arra jár, vagy éppen útba esne egy kis kitérővel is, akkor ejtse útba az összegyűjt palackokkal és támogasson egy jó ügyet. Mindenkit arra kérnek, hogy rendeltetésszerűen használják a gyűjtőpontot és óvják annak környezetét. A bátaszéki palackgyűjtő kezdeményezések során bátaszéki szervezetek munkáját segítheti akár ön is. Augusztusban a Morzsuh Egyesületre esett a választás, támogassuk tehát az Egyesület munkáját. Én a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel tudok hozzájárulni ahhoz, hogy esetleg amíg odaér, addig jó hangulatban teljenek a kilométerek. Balesetmentes utat mindenkinek!

0: Vasárnap reggel van, ezek pedig a ma kedvence és a tegnap slágere itt a Rádió Antriton. Akár az első korty kávénál is önnel lehetünk már a 105.1-en keresztül, de weboldalunkon is érdemes körülnézni, mert hogy a Vármegye történéseiről nem fog lemaradni, hogyha a www.antrit.hu oldalunkra látogat. Egyébként a mai időjárást nézve 33 fokot jósolnak a meteorológusok. Szerintem ez még talán vagy már inkább az elviselhető kategóriába tartozik. Azért azok a 44-5x fokok. Hát ember legyen a talpán, aki ezt kibírta, pedig hát sokan dolgoztak kint ebben a nagy melegben, le a kalappal előttük, de most a pihenésé a főszerep, hiszen a hosszú hétvége utolsó napját kezdjük meg. Én azt kívánom, hogy olyan programokban legyen része, amelyek be voltak tervezve így a nyára, de ez idáig még nem sikerült megvalósítani. Szóljon ez a nap erről, a ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában, ahogy mondtam, 33 fokos csúcs lesz a mai napon. Ez azért indokolja a megfelelő hidratálást, úgyhogy igyon sok-sok folyadékot, alkohol és szénsav mentesen, ezzel hidratálhatja a szervezetét, és biztos lehet abban, hogy azon a programon, amelyet kiválasztott, nem lesz majd rosszul. 105.1, ezen keresztül hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit a következő fél órában is. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnotkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30-253-3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkedni pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez az Antrit reggel.
1: Rádió Antrit.

A ma kedvence és a tegnap slágerei után pedig egy kicsit előre szaladunk az ősz első napjára. Na most nem az iskola kezdésre gondolok, noha az is itt lebeg már a fejünk felett, de erről majd máskor ejtünk szót. Viszont, hogy mi lesz velünk, hogyha a mesterséges intelligencia egyre több mindent tud majd helyettünk? Elveszi a munkánkat? Átalakítja a döntéseinket? Egyáltalán beleszól, vagy beleszólhat a kapcsolatainkba? Vagy éppen ellenkezőleg olyan eszközzé válik, amellyel könnyebbé és jobbá tehetjük a mindennapjainkat? Utóbbiért szerintem mindannyian hálásak lennénk, legalábbis azt hiszem. Ezekre a kérdésekre keresi majd a választ Villányi Balázs interaktív előadása is, amely a mesterséges intelligencia várható hatásaival foglalkozik, és nem valamiféle távoli jövőként beszél róla, hanem olyan változásként, amely már most zajlik, és ezt tapasztaljuk is mindannyian. Az előadásra pedig szeptember 1-én kerül sor, ez egy keddi nap lesz, és 18 órára várják az érdeklődőket a Babits csatár termébe. Hát bizony a mesterséges intelligencia olyan gyors átalakulást hozhat, vagy már hoz az életünkbe, amilyenhez hasonló sebességű változást korábban nem tapasztalt az emberiség. Gondoljunk csak bele, néhány éve még különlegesnek számított az, hogyha egy számítógép képet készített, nehogy Isten szöveget írt, ma pedig már a telefonunkon egy applikáción keresztül elérhetjük ezt, és olyan csoda fotókat és mesteri szövegeket generál nekünk, hogy tátva marad a szánk, és sokszor nem is tudjuk megkülönböztetni a valóstól. A kérdés tehát az, hogy mit is kezdünk a mesterséges intelligencia korszakkal, és ami különösen jó hír, hogy erre az eseményre a belépés díjtalan, úgyhogy lehet, hogy sok kérdésére választ is fog majd kapni. Ha tehát kíváncsi arra, hogy hogyan változhat a munkahelyünk, hogyan hozhatja meg a döntéseket helyettünk, vagy nekünk a mesterséges intelligencia, és hogyan fordíthatjuk esetleg ezt a javunkra, mármint hogy ezt az új technológiát, akkor érdemes ott lenni, mert ma már az egyik legfontosabb kérdés nem az, hogy mit tud majd a mesterséges intelligencia, hanem az, hogy mi emberek mit kezdünk azzal, amit tud. Villányi Balázs interaktív előadása tehát szeptember 1-én a Babits csatár termében várja önt. Nálunk itt a Rádió Antriton pedig a ma kedvencei és a tegnap slágerei akkor is, és most is. Jó reggelt!

0: pedig az utolsó dal volt, no nem mára, hanem erre az órára, hiszen hírszerkesztőnk mára 8 órás információkat hozza ide a 105.1-re, de a következő két órában jönnek a tartalmas beszélgetések, hiszen a megyei mozaik eheti legfrissebb adásával jelentkezünk. Stúdió vendégeim, hogy kik lesznek, ezt szerintem már talán látta a közösségi oldalunkon, mert gyanítom, hogy követi ezt az oldalt. Érdemes. Hírekért, információkért, és azért, hogy ne maradjon le semmiről. Nem fog lemaradni akkor se, hogyha marad, hiszen a legfrissebb információkat hallhatja hírszerkesztőnktől, aztán a ma kedvenceim és a tegnap slágerei mellett érkeznek beszélgető partnereim is, számítunk önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Intézd a hosszú hétvégére a bevásárlást a CBA-ban. Kedvező árakkal várunk. 2,8%-os hazai UHT tejs 198, tolletejföl 374 forint, magyar sajt 1899 forint per kilogram, tena étolaj 699 forint, Csibó Edusó őrölt kávé 1249 forint. Ajánlatunk augusztus 19-től 23-áig érvényes. Teli kosár, alacsony árak. CBA. A jó választás.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
7: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu. Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat a nyáron. Szabálytalanságokat találtak vidám parkokban a fogyasztóvédők. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok. Éveleje óta 77 ember sérült meg tarló és erdőtüzekben, hárman meghaltak. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben két hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Ez ugyan nem vonatkozik a kerti szalonna sütésre, grillezésre, bográcsozásra, ám a meggyújtott tüzeket semmi esetre sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Természetes úton újul meg a Mecsekoldal 4 évvel ezelőtt leégett területe. A szakemberek tőrevágták a tűzben károsodott fákat, azaz eltávolították a leégett részeket, elősegítve, hogy az életben maradt gyökérzetből és tuskókból új hajtások fejlődhessenek. A tölgyfajok jelentős része ugyanis képes arra, hogy a törzs, a tő vagy a gyökérzet életben maradt részeiből új sarjakat hozzon. Az erdőtűz 2022. augusztusában keletkezett, miután egy helyi férfi az akkori rendkívüli szárazság miatt elrendelt tűzgyűjtási tilalom ellenére szemetet kezdett égetni a helyi kiskerteknél egy gödörben. Szabálytalanságok a vidámparkokban, a kalandparkokban és az akvaparkokban. Minden 5. nyári szabadidős létesítményt kifogásolhatónak találtak a fogyasztóvédők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A csehek több mint háromnegyede támogatja a mobiltelefonok betiltását az iskolákban, derült ki egy országos felmérésből. A felmérésben megkérdezettek 71%-a egyetértett azzal is, hogy az iskolás tanulók ne használhassák az olyan közösségi platformokat, mint az Instagram, a Facebook, a WhatsApp vagy a TikTok. A telefonhasználat korlátozását a cseh kormányfő és az oktatási miniszter júniusban vetette fel, majd a kormány támogatásával a képviselőház elé terjesztették a javaslatot júliusban. Amennyiben a parlament jóváhagyja az elképzelést, akkor az 2027. szeptemberében az új tanév kezdetén lép életbe Csehországban. Az elemzők által vártnál némileg kisebb mértékben nőtt az ipari termelés az Egyesült Államokban júliusban havi összevetésben, míg éves szinten az előző havinál lassabb ütemű bővülést jegyeztek fel, derült ki az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve adataiból. Éves bázison 1,1%-kal nőtt az amerikai ipari termelés az előző havi 1,3%-os bővülés után. Az Egyesült Államok ipari termelése sorban a 19. hónapban mutatott növekedést éves összevetésben júliusban.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Sokat süthet a nap, de nyugaton és északnyugaton több felhő lehet az égen, számottevő csapadék nem várható. A szelet többfelé kísérhetik élénk lökések. A legmelegebb órákban 25-32 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ébredjen vasárnap reggel is a Rádió Antrittal.
2: Indul a megyei mozaik.
1: Minden vasárnap 8-tól 10-ig a legfrissebb, legfontosabb, legérdekesebb szekszárdi és megyei információ.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szekszárdi és a régióban számít.
0: 2026. augusztus 23-án 8 óra után köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Anita vagyok. A hétvégi magazin műsorunkban a térség történéseit szedjük egy csokorba. A mai délelőttön is közismert, közkedvelt és persze megismerésre méltó emberekkel beszélgetek. Vendégem lesz a Csobogó Együttes alapító tagja, Baboti Varga Jenő. Természetesen az együttest érintő témákról fogunk vele beszélgetni, aztán érkezik a Bátaért Egyesület vezetője, az egyesület 25 éves fennállásáról mesél nekünk Viliminé dr. Kápa Polnás Mária, aztán a futszál kerül a fókuszba Nagy Viktorral és Pálinkás Jánossal fogunk beszélgetni. Ahogy minden vasárnap, most is 8 órától 10 óráig számítok a figyelmükre itt, az FM 105.1-es hullámhosszon. Rövid hír összefoglalóval kezdünk, a térség fontosabb eseményeire koncentrálva. Tartalmas perceket kívánok, hallgassanak ránk és bennünket a következő két órában is.
1: Rádió Antrit.
2: Megyei mozaik.
1: Jó reggelt, jó hétvégét, Szekszárd!
2: Rádió!

0: Hírek, érdekességek, programok.
1: Minden, ami itt fontos. Rádió Antrit, megyei mozaik.
2: A most következő heti hír összefoglalónkat Janner Jolitól hallja.
3: Több száz szával gyarapodott már Pax zöld felülete az Önzetlenül környezetünkért, otthonunkért munkacsoport alapítvány Életfa programjában. A szervezet Életfa akciójának lényege, hogy facsemetét ajándékoznak az évente kiért felhívásukra jelentkező családoknak. Idei felhívásuk immár a 20. a jelentkezés határideje pedig a végéhez közeledik. Régi magyar hagyomány, hogy fát ültettek, amikor kisbaba érkezett a családba, általában valamilyen őshonos fát, mert az vélhetően hosszú életű lesz. Ez a szokás, és Lendvai Klári gyermekdara ihlette az Ökomunkacsoport Alapítvány Ültesfát, Életfát, Őrizd az oxigén forrását akcióját, amelyet idén is meghirdettek immár 20. alkalommal. Azoknak a szülőknek a jelentkezését várják, akik gyermekük születésének örömére idén novemberben szeretnének egy életfát ültetni, vállalják, hogy folyamatosan együtt gondozzák a fát, amely együtt cseperedik a gyermekükkel, és évente fotót küldenek róla. A jelentkezés első lépése egy szándéknyilatkozat küldése, amelyre válaszol megkapják a jelentkezési lapot, ezt kitöltve vissza kell küldeni. A jelentkezéseket az életfa2026@gmail.com e-mail címre várják augusztus 20-áig. A facsemetével együtt egy gravírozott táblácskát és emléklapot is kapnak a családok. A programban az évek során több változás is történt, például az átadás helyszínében, vagy hogy a klímaváltozás miatt már nem októberben, hanem körülbelül 10 éve november 3. hetében tudják átadni az életfákat. Kitolódott ugyanis az az időszak, amikor a leveleiket lehullatják a fák, és a vegetáció, a nesztkeringés visszahúzódik, ültetni lehet. Az alapítvány folyamatosan dokumentálja, hogy melyik évben ki milyen fát vett át. További információt a 2354-3448-as telefonszámon vagy az életfa@gmail.com e-mail címen kérhetnek az

0: érdeklődők. Bonyhádváros önkormányzata 350 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert el a Széchenyi Terv Plusz program keretében a fájlakótelep környezetének korszerűsítésére és felújítására. A projekt célja egy korszerű, környezetbarát infrastruktúrális fejlesztés volt, amely a lakók számára élhetőbb környezetet, a település számára pedig fenntartható fejlődést biztosít. A fejlesztés során kiemelt figyelmet kapott a fájlakótelep környezettudatos, család és klímabarát megújítása. A projekt keretében egy komplex fejlesztési koncepció valósult meg, amely három fő elemre épült. Egyrészt megtörtént a teljes lakótelepet érintő tájrendezés, a zöld felületek felülvizsgálata és megújítása mellett új járdák épültek, szemétgyűjtőket helyeztek ki, valamint az utcai bútorok fejlesztése és egységesítése is megtörtént. Közel 7000 darab évelő növény és cserje, valamint 84 darab fa ültetése valósult meg. A beruházás második elemeként a Bonyhádi Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi István iskolája előtti központi zöld területen egy több funkció több korosztály számára is élménynyújtó játszótér és pihenőpark létesült, amelyet egy mellékhelyiséget is magába foglaló kiszolgáló épület egészít ki. Harmadik elemként a Mátyás Király utca sarkánál egy kutyafuttató került kialakításra, amely az állattartók számára biztosít megfelelő környezetet kedvenceik szabad és biztonságos mozgatásához. Az elkészült beruházás során olyan technológiák, módszerek kerültek alkalmazásra, amelyek környezet és természetvédő módon támogatják a megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést, ezzel is hozzájárulva a Bonyhád lakosságának megtartásához. Alekszej Lihacsov, a Rosszatom vezérigazgatója az orosz sajtónak adott 2026. augusztus 13-i nyilatkozatában részletesen beszélt a Paks 2 atomerőmű projekt helyzetéről és kitért a magyar féllel folytatott együttműködésre is, olvasható a telepaks.hu-n. Alekszej Lihacsov elmondta, hogy a paksi építkezés felgyorsult, és a Rosszatom a projekt magyar megrendelőjével egyeztetett tervhez tartja magát. A Rosszatom első embere emlékeztetett arra, hogy februárban megtörtént az első betonöntés a paksi 5. blokk reaktorépületének alapozásán. Az alapozás 80%-ban már elkészült, és eddig több mint 18 ezer köbméter betont dolgoztak be az alaptestbe, mondta. Kiemelte, hogy óriási mennyiségről van szó, miután 7 olimpiai úszómedence térfogatának megfelelő mennyiségű betont használtak fel eddig. A tervek szerint az 5. blokk reaktorépületének alapozása még a tél előtt befejeződik, tette hozzá. Ma számos nyilatkozatot és különféle közlést látunk a magyar médiában a projekttel kapcsolatban. Abban bízunk, hogy a magyarországi energiabiztonságról és az atomenergia szerepéről szóló párbeszéd pragmatikus és konstruktív mederben fog zajlani. Szakértők szerint a Paks 2 atomerőmű építési projektjének bármilyen további késedelme, amely a főbb paramétereinek felülvizsgálatából ered, elkerülhetetlen hatással lenne az egész ország fejlődésére és a lakosság jólétére is, hangsúlyozta a Rosszatom vezérigazgatója. A Cikádor Főnix Egyesület a bátaszéki gyerekek és fiatalok számára kínál különleges élményalapú programokat. A 11-18 év közötti fiatalok megismerkednek a tűzoltók, a katasztrófavédelem és más segítő szakemberek munkájával, elsősegélyt tanulnak, tűzoltó és elsősegélynyújtó versenyekre készülnek, és közben megtanulják, mit jelent egy csapattagjaként helytállni. És hogy mi a cél? Hogy ezekből a gyerekekből egyszer akár tűzoltók, életmentők vagy más a közösség biztonságáért dolgozó szakemberek váljanak. Persze nem lehet mindenkiből tűzoltó, de az biztos, hogy amit itt megtanulnak, azt később bárhol hasznosíthatják. És valljuk be, mindannyiunk érdeke, hogy legyenek jól felkészült, segíteni akaró fiatalok a közösségünkben. Most mi is segíthetünk nekik. Ha a Bonyhádi, Paksi vagy Szekszárdi Tesco áruházak egyikében vásárol, kérje el a zsetont a kasszánál, vagy vegye el az önkiszolgáló kasszánál, és dobja be a Cikádor Főnix gyűjtőjébe. Egy apró mozdulat önnek, de nagy segítség a bátaszéki fiataloknak. Tolnaváros Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő testülete Tolnaváros Németségért díj kitüntetést adományoz a tolnai és mözsi német közösségért tevékenykedők munkájának elismerésére. A kitüntetés három kategóriában, civil szervezet vagy magánszemély, pedagógus és diák kategóriában adományozható, amelyre javaslatot tehet egyesület, kultúrcsoport, intézmény, intézményvezető, civil szervezet vagy magánszemély. A javaslatokat indoklással 2026. szeptember 15. napjáig lehet megküldeni a Tolnaváros Német Nemzetiségi Önkormányzat részére. A javaslatok leadhatók személyesen a Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal titkársági osztályán, megküldhetők postai úton a Tolna Hősök tere 1 címre, vagy e-mailben a németönktolna@gmail.com címre. Ünnepi képviselőtestületi ülésen erősítette meg 15 éve fennálló testvérvárosi kapcsolatát Bonyhád és Treintlingen augusztus 15-én a Bonyhádi Városházán. A jubileumi alkalmon Treintlingen mellett Bonyhád más testvérvárosainak delegációi is részt vettek, Vernóvárosász Krisztiáne Kréger, Hockheimet Dirk Westet polgármesterek képviselték. Bonyhád és Treintlingen hivatalos testvérvárosi kapcsolata 2011. április 9-én kezdődött, közös történetük gyökerei azonban ennél jóval régebbre nyúlnak vissza. Filóné Ferenc Ibolya ünnepi beszédében éppen ezt a régi barátságot, illetve az emberi kapcsolatokat állította középpontba. Mint fogalmazott, bár az ünnepi ülés hivatalos alkalom, a teremben körbetekintve sokkal inkább egy nagy családi találkozó érzését kelti. Bonyhád nemzetközi kapcsolatairól szólva, ugyanis nem a formális protokoll jut elsőként eszünkbe, hanem az élettel teli, fáradhatatlanul lelkes emberi kapcsolatok, közös élmények és igaz barátságok. A polgármester megemlékezett a 15 évvel ezelőtti szerződés aláíróiról is. Felidézte Bonyhád akkori polgármesterét, a néhai Potápi Árpád Jánost, valamint Treintlingenek akkori városvezetőjét, Werner Baumot. Kiemelte mindazok munkáját, akik pedagógusként, civilként, önkormányzati vezetőként vagy egyszerűen a két város polgáraként az elmúlt évtizedekben építették a kapcsolatot. Bár a polgármesteri székekben azóta már mások ülnek, a stafétabotot ugyanolyan elkötelezettséggel visszük tovább, hangsúlyozta Filóné Ferenc Ibolya. 15 évvel ezelőtt két város hivatalosan is megerősítette együttműködési szándékát, az azóta eltelt másfél évtized pedig megmutatta, egy testvérvárosi kapcsolat igazi értékét nem a dokumentumok, hanem az emberek adják.
1: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok, minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: Stúdió vendégem egy ajándékkal érkezett hozzánk nemrégiben. Hát hiába az elismerés jól esik mindenkinek, és mi is valami hasonlót kaptunk a Csobogó Együttestől. Sok szeretettel köszöntöm Baboti Varga Jenőt. Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, én is sok szeretettel köszöntelek téged is, titeket, kollégáidat is, meg természetesen a kedves hallgatókat is.
2: Így zenészként te is alá tudod támasztani, hogy az elismerés kell az embernek.
3: Hogyne. Hát persze, hát vagyunk mi annyira exhibicionisták szerintem zenészek, mert aki nem az, az nem színpadra való. Hát amikor azt szokták mondani, hogy hát bennem nincs ego, meg nem vagyok exhibicionista, de hát eleve, hát kiállok az emberek el, és meg akarom mutatni, amit csinálok. És persze nyilván a visszacsatolás, a taps, vagy a koncertek utáni beszélgetés, vagy kérdések, ezek mind-mind, hogyne, örömteli, nagyon örömteli, persze. És mi magunk részéről is nagyon, azért értékeljük azt, amit ti segítetek, itt már Joliékkal már évek óta, mert úgy gondolom, hogyha nekünk fontos az elismerés, akkor annak is fontos, aki segít bennünket, és ezért volt az, hogy a közelmúltban nem csak Jolieknek hoztunk egyébként ilyen ajándékot, vittem meg, még viszek másoknak is, meg küldtünk azoknak a támogatóinknak, akik akárcsak 5000 forinttal, vagy pár 10000, vagy 100000 forinttal támogattak bennünket, egy kis mikrofont, egy kis hangjegyes, kis emléktárgyat, amivel megköszöntük, mert nagyon fontos. Nélkülük nem tudnánk létezni.
2: De ti már 2014 óta léteztek, ugye akkor volt az első közös zenélésetek Fenyvesi Gáborral. Emlékszel az első pillanatra, amikor kiléptetek a színpadra, az milyen érzés volt? Nem tudom, akkor már konkrétan Csobogónak hívtátok magatokat?
3: Nem. Sőt, nem is volt színpad.
2: Tényleg?
3: Lépcsőföldjáró alatt ott volt helyünk éppen.
2: Lépcsőfeljáró alatt?
3: Igen. Ott annak az épületnek az emeletére lehetett fölmenni, mert felül is voltak, azt hiszem, talán kiállítás, vagy kiállítás, és akkor az alatt a lépcső alatt ott ketten szépen elfértünk Gáborral. Korábban én voltam ott egyedül, egy kiállításon, Csúcs Endrének a kiállításán. Még mindig emléket őrzök arról, amit Endrétől aktor kaptam. Olyannyira örült, ez is egy elismerés. Endre ezzel köszönte meg két kis kerámiával, illetve egy gyertyatartó, meg annak a talpa, azt hiszem, kétrészes, amit annyira becsülünk, meg annyira értékeltünk, hogy például a falu végén kurtakocsmában klipünkben használtuk az záró pillanat, amikor a gyertyát elfújja Pintér Gabi a kocsmárosunk, aki egyébként az énektanárom is. Ezt használtuk, mert ez is egy elismerés volt.
2: Mi volt számotokra az eddigi legnagyobb elismerés, ami rögtön elsőként eszedbe jut, hogyha ez a kérdés elhangzik?
3: Hát először a koncertek. Nyilván a legfontosabb az, hogy akik ott vannak, az a közönség, most lehetnek 15-en, vagy éppen 100-an, vagy 150-en, vagy nem
2: más,
3: tudom
2: hogy hányan. Zenél az ember? Hogyha...
3: Nem szabad. Nem. Csukás István, még a régi zenekarom kapcsán sokat beszélgettünk vele, és sok mindent mondott, nagyon sok okosságot, így nem csak a verseiről, meg nem csak az ő művészetéről beszélgettünk. Sőt, akkor tehát a felnőtt művészetéről, meg egyáltalán nem, amikor mi még a gyerekversével foglalkoztunk és csináltunk lemezt. Azt mondta, hogy két ilyen mondása volt, egyik zenész kollégámnak mondta, hogy Baranyi Lacinak azt mondta, hogy figyelj, Laci, ha csak egy gyereknek csillog a szeme, ezt a gyerekekre mondta, de ugyanigaz felnőttre és bárkire, már akkor megérte, ha valamit csinált, mert itt is egy gyerek, ott is egy gyerek, és sok helyen, sok száz, sok tíz, sok száz, sok ezer gyereknek csillogni fog a szeme attól, amit te csinálsz. A másik pedig az volt, hogy megjegyezte a Laci egyik ilyen koncertünkön, szintén Balatonszárszón, még a nagyon kezdetek kezdetén, hogy hát kicsit többen is összejöttek volna, mondta. És azt mondta, hogy neked azzal nem szabad foglalkozni, aki nem jön el. Neked azt kell megtisztelni, akit itt van. Egyrészt azért jöttél, hogy megmutasd, hogy mit tudsz. Másrészt azok az emberek te rád kíváncsiak. Másrészt semmi közük ahhoz, hogy ők nem tettnek arra, hogy X vagy Y vagy
2: nem
3: éppen
2: nem. Nem jött el, így van.
3: Másik 10-20-100 ember nem jött el. Az a fontos, aki ott van. Persze, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nyilván, ha nagyobb közönség van, annak persze jobban örülünk, de ez a fajta picit elmerengés, én nem is azt mondom, hogy keserűség, mert nem igaz, amikor meglátom, hogy kevesen ülnek a nézőtéren, az gyakorlatilag addig tart, amíg meg nem szól a gitár. Uh-huh. A következő pillanatban meg mindent elfelejtünk. Tehát a zene az egy borzasztó jó gyógyír, meg a mosolyok, meg a taps, meg a visszacsatolás, azok nagyon jó.
2: A Csobogó együttesről beszélgetünk, hamarosan jövünk vissza.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Baboti Varga Jenő a stúdió vendégem, aki az alapító tagja a Csobogó Együttesnek, és már beszélgettünk róla, hogy 2014-re datálódnak a kezdetek. Ugye Jenő többféleképpen is megszólal a színpadon, énekelsz is, gitározol, szájharmonikázol, melodikázol. Mi a kedvenc?
3: Hát zömeggitározom. Többféle pengetős hangszert használok, de nyilván van ami jellemzőbb. Szájharmonikát mostanában nem, az talán egy vagy két dalban volt benne, egyikre emlékszem határozottan a Nagy Lászlónak a Kórus című, ugye nagyon izgalmas, nagyon rezgő, vagy egyáltalán vibráló, mint ami maga Nagy László volt, és ezt jónak találtam, a szájharmonikát, melodikát is, ezt a szájzongorát, hogy úgy szokták mondani, azt is viszont ritkában. Inkább gitárokat, 6 úros, 12 úros, néha buzukit használunk. Hát nyilván elsősorban a kíséret, a gitárkíséret, meg a éneklés az a fő feladatom. Meg hát dumálok.
2: Vannak divatosabb dallamok egyébként? Ez jellemző a zenei világra? Most konkrétan itt arra gondolok, hogy mondtad, hogy a szájharmonika már nincs annyira jelen.
3: Csak nálunk nem. Tehát én azt gondolom, hogyha egy hasonló hangulatú, vagy hasonló témájú vers elém kerül, vagy elén kerül, és ahhoz hozzányúlunk. Tehát a hangszerválasztásunk, persze vannak alapok, nyilván a dob, basszus, gitár, fuvola, de ha úgy kívánja meg a... Tehát inkább verstől függ, uh-huh, hogy milyen hangszert választunk, mert aztán van olyan hangszer, amiben tamburát, de a jellemzőbb az nyilván a gitár. Tehát ez egy gitárzene, akárhogy is nézzük. És hogyha mondom, ha a vers azt kívánja meg, hogy használjunk más hangszert, mandolint, vagy éppen klasszikus gitárt is, mert azt is, tehát nem csak ezeket a fémhúros elektroakusztikus vagy gitárokat, hanem klasszikus, akkor az. Igyekszünk mindig a vers hangulatához választani hangszert, és ráadásul nyilván az is fontos, hogy azért is kell más-más, időnként más hangszerhez nyúlni, hogy ne legyen egy csikú a zene, bár szerencsére meglehetősen változatos dallamvilágot tudunk adni. A Larány Mihály mondta egyszer, nagyon sok évvel ezelőtt, Fehérvári dalos találkozón, ahova én elmentem, labdába nem rúgtam, még akkor főiskolás voltam, oda jött hozzám erre mindet is utána, és mondta nekem azt, hogy fiam, hát a fia lettem volna, lehet, hogy nem te vagy itt a legjobb gitáros, igaza volt, meg nem te vagy a legjobb énekes, abba is igaza volt, de egy biztos, hogy akik itt voltak, azok közül olyan jól, ahogy te megtalálod a hangulatát a versnek zenében, az nagyon ritka. Uh-huh. És a Csukás Pista bácsinak is egyébként annak én azt tetszett, mert megkérdeztem tőle, hogy miért pont minket, tök ismeretlen amatőröket, mert mondta, hogy rendkívül színes, és nagyon élvezi a verset, a saját versét abban a zenei hangulatban, amiben mi elmondtuk. Baka Tünde, Baka István, hogy jöjjünk az a Szekszárdra, ne csak Csukásról beszéljünk. Egyik koncertünk után jött hozzám, van egy olyan verse, hogy Bakának a Sovány vizekből, az a címe. Azt mondta, hogy ő ezt a verset nagyon nem szerette korábban. Ez egy korai verse Bakának, és valahogy nem érezte igazán Bakához illőnek, meg valahogy nem fért bele. Uh-huh. Nem, annyira, nagyon mélyen nem bonyolódtunk bele, hogy mégis mi a konkrét, egészen pontos konkrét oka, hogy nem. Volt kedvence, de azt mondta, ahogy ti megcsináltatok, azóta szeretem ezt a verset.
2: Na tessék, közelebb hoztad hozzá
3: a saját. Hogy? A költő, és mondja ezt a költő felesége. Tehát nem én találom ki, igen, nyilván. Igen. Tehát ezek fontosak, meg hát arra persze korábban eleinte ez teljesen ösztönös volt. Nyilván miután azért egy kis a énektanulmányom, én kívül nagyon sok olyan ismeretet összeszedek a énektanáraimtól, meg zenésztársaimtól is, nagyon sokat tanulok tőlük, nagyon sokat fejlődök mellettük, vagy legalábbis remélem, hogy fejlődök, és most már egy sokkal tudatosabb a dallamkeresés. Tehát a falu végén Kurta Kocsmára 5 évig kerestem a dallamot.
2: Na de ez a dallam meg lett, de hogy ez hogy is történik, jövünk vissza pillanatokon belül.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok,
1: minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit, megyei mozaik!
2: Csobogó együttes neve nem ismeretlen sem a környéken, sem az országban. Alapító tagja Baboti Varga Jenő ül itt velem a stúdióban, aki az előzőekben már mesélt egy kicsit arról, hogy a vershez, hogy jönnek a dallamok. Na de hogy egészen pontosan, hogy is jönnek ezek? Összeültök, megbeszélitek, hogy kinek mi született meg egy verssel kapcsolatban valami a fejében, vagy hogy történik ez, Jenő? Hogy lesznek ezek a dallamok ott mögötte?
3: Hát én a utóbbi 15-20 évet versek közt élem. Különösen amióta ott hagytam a kézlabdát. Korábban is jellemző, de talán nem ennyire. Most ott az íróasztalom mellett ott halmozódnak a verses kötetek. Én tegnap is Kosztolányt olvastam például. Pihenésképpen.
2: Tudsz úgy verset olvasni, hogy nincs dallam a fejedben mellé?
3: Tudok, persze, de aztán, ha már másodszor olvasom, már kezd valami mozgolódni, de nem biztos, hogy nekiállok. Azért nem minden vers, legalábbis én nem.
2: Nem ragad meg mindegyiket, hát nyilván ez teljesen normális.
3: Meg van, aki azt mondja, hogy vannak versek, amik nem megzenésíthetők, ezt én nem mondanám így el, én azt szoktam mondani magamról, hogy lehet, hogy csak én nem vagyok képes, lehet, hogy valaki más megtudja, mert másfajta kivált belőle valamit, olyasmit, amit belőlem nem vált.
2: Ez így van.
3: De rendszeresen olvasok verseket. És aztán van, amikor így megszólal, értelemben egyszer írtam, ezt túlzást találtam ki, mert nem ismerem, tehát nem tudom lekottázni azt, amit kitalálok. De vannak körülöttem, hál' Istennek.
2: Akik ezt meg tudják tenni, igen.
3: Abszolút. És segítenek is a harmonizálásban. Tehát nyilván egy dal, ha viszem az alapötletet, tehát tulajdonképpen azt szoktam mondani, hogy kiásom az alapnak a gödröt. Talán. És akkor utána közösen
2: kezdjük. Hát közös munka,
3: igen, közösen
2: egy csapat vagytok.
3: És ezt, én meg én szeretek is. Tehát a Gábor is úgy került hozzám, vagy mellém, annak idején kollégák voltunk, és aztán meghívta a Kölesre, aztán még egyszer, és akkor mondtam, nincs kedve eljönni velem, mert én jobban szeretek többen magammal zenét. Tehát így lett ez a történet. Egyszer írtam úgy dalt, hogy megrendelésre a Magyar Kézi Szövetségnek, hogy csináltunk pontosabban. Az alapötletet én vittem, Kamil a másik zenekaromnak a billentyűse, akit egyébként most mi magunk részéről a Csobogó hangmérnökének tekintünk, tehát nagyon jó kapcsolatunk van vele most is, meg fogunk is majd felvételeket csinálni az ősz folyamán. Ott volt egyszer egy megrendelésre. Akkor elutaztam Balatonboglárra, elmentem a Nemzeti Kézilabda Akadémiát, megnéztem, ugyan benne voltam a kézilabdán nagyon sokáig, de akkor már nem annyira.
2: Kellett az inspiráció.
3: Igen. Meg ott összeszedtem ez a Suli Kézi Fesztivál mindenféle prospektust. Például a prospektusnak a szlogenjéből származik a refrén, hogy csináld jól, csináld jobban, csináld velünk például. Tehát ilyen, ez volt egy ilyen, amikor az összes többi az zömmel úgy alakul, hogy elkezdek olvasni a verset. Az előbb kérdezted, hogy elkezdem olvasni a verset, és akkor valamilyen dallamféle megfogalmazódik bennem. Aztán vagy lesz belőle a dal, vagy nem, de valami
2: akkor is elindul.
3: Egy olyan dal volt, ami hangszerés ilyen mindenféle, mert van otthon egy billentyű is, meg gitár, azok otthon vannak ott a kezem ügyében, ami abszolút hangszer nélkül született az autóban, az Ételift a pokolba Csukás Istvánnak, amikor jöttem hazafele a temetésről. Úgy általában meg vagy van hangszer bennem, vagy sokszor elolvasok egy verset. Sokfajta zenét hallgatok hozzá. Tehát én operát, népdalt, rockzenét, jazzt, mindenfélét.
2: Nagy étkű vagy akkor így a zene tekintetében.
3: Népdalokat is. Persze, tehát mondtam, ha ez a presszernél működött, akkor talán nálam is. Mert ő mondta egyébként, hallottam egy rádió riportban, amikor elmondta, hogy ugye kérdezték, hogy ő is nagyon sok színű, ilyet is, őt is, mindenféle csinált, és mondta, hogy azért, mert sokfajta zenét hallgat. Tehát, hogyha valaki csak egyfajta zenére rákattan, csak a sajátjára, meg csak megzenésített verseket hallgatok, akkor fennáll az a veszély.
2: De ti nem vagytok azok. Mi újság a jövő tekintetében? Mi lesz így az augusztus 20-ai ünnepek után, vagy mi van az augusztus 20-ai ünnepek után? Hol lehet veletek találkozni?
3: Hát az idei évünk az annak ellenére, hogy egyébként nem csak most, sajnos az elmúlt évek során semmiféle központi támogatást nem kaptunk, nem találták támogatásra érdemesnek azt a produkciót, még ezt a Csukást is, még az ő nevével sem. De hál' Istennek, és itt is a engedelmeddel, mielőtt válaszok a kérdésre, szeretném megköszönni azoknak, akik támogattak bennünket, mert nélkületek, akik ezt az 5000 forintot, vagy 10000 forintot, vagy bármennyit is adnak, nem tudtuk volna túlélni már a tavalyi évet sem. Nem tudunk eljutni azokra a kicsi helyekre, ahova egyébként kéne ezt is, tehát nem csak a, tehát azt gondolom, hogy a kultúra az nem csak a városok privilégiuma, ahol esetleg jobban elva, vagy nem csak a nagy település, a kicsi falvakban, és ott rengeteg ember él, ott is magyarok élnek. És hogyha őket kihagyjuk, elhagyjuk, akkor el fogjuk veszíteni őket.
2: Mert hogy a kultúra mindenki.
3: Igen, hát egyrészt kéne, azért, másrészt pedig olyan szinten gépiesedik el a világ, ez az, és most itt az IA-nak csak a kezdetén vagyunk, de már látom, hogy hisznek el emberek sok mindent. Már pedig egy professzor mondta azt, hogy ha valaha, akkor most leginkább szükség van az általános műveltségre, hogy különbséget tudjunk tenni a való világ meg a virtuális világ között. Sőt, én azt szoktam mondani, hogyha nem műveljük magunkat, és csak a zene az csak a szórakozásról, meg a buliról szól, és nem szól a saját lelkünkről, a saját érzelemvilágunkról, a saját spiritualitásunkról, akkor én azt szoktam mondani, hogy előbb-utóbb eljutunk abba, hogy szeretnék venni egy egyszerű trikót vagy zoknit, akkor nem abba az üzletbe fogok bemenni, ami én szeretnék, hanem ami majd az IA bevezet. Vagy azok, akik kézben tartják az IA-t.
2: No, de akik a tizenéteket szeretnék hallgatni.
3: Ez csak egy kis kitérő, tehát de ettől függetlenül létezünk. Nagyon jó sikerült az első fél év, ilyenkor ilyen sablonos kérdés, köszönöm kérdésre. Nyilván nem. Augusztus 20-án Rezibe megyünk. Aztán, hát Balatonszárszó voltunk háromszor is, ugye a Csukáshoz kötődik, de Szarvas, mit tudom én, hol nem jártunk, már nem is, mert értelme, Tiszakécske, nem tudom, tehát több helyen jártunk, olyan helyszíneken is, amelyek kapcsolódnak Csukás életéhez, meg olyanokhoz, amik nem. Mondjuk Szárszó éppen ugye sokszor, de majd megyünk Moson-Szent Miklósra, októberben, megyünk Kisújszállásra, megyünk Nagykanizsára, tehát ezek már rögzített koncertek, itt leszünk a Szüreti Fesztiválon, megyünk a Bartók Bulvárra, újra meghívtak bennünket Budapestre szeptemberben, illetve abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy a Citadella, az most nemrég átadott Citadella avató ünnepség sorozata, mert egy egész őszi sorozat, oda is meghívtak bennünket, úgyhogy éppen ma beszéltem a ottani szervezővel a időpontot illetően, de hát leszünk itt Tolnamegyében, leszünk majd talán még egy Szekszárdot is sikerült beiktatni, de megyünk, de hol megyünk itt a környékre? Varsádra, de azt hiszem megyünk majd Kapuvárra, meg nem tudom, tehát
2: a lényeg, hogy kövessék nyomon hát, az oldalatokat.
3: Mire lezárul ez a kör, sőt, már januárra van időpontunk, ugye ez az emlékév, ez gyakorlatilag idén áprilisban kezdődött, és akkor tart tulajdonképpen a költészet napi időszak, tehát áprilisig egy év. Hát ebben szerintem ilyen 30-35 koncert összegyűlik. Tehát ebben a tekintetben nem panaszkodhatunk, és mondom, hál' Istennek kapunk innen-onnan mindenféle támogatást, segítséget tőletek, most is itt ülhetek, de már nem is tudom, hanyatszor jártathatom a számot, beszéltek magunkról, amit persze örömmel teszek, meg hát pénzt is. Hát aztán már reméljük, hogy előbb-utóbb aztán ezek a központi források is
2: megnyílnak, hogy igen, mindenki megkapja magáit.
3: Mi is esetleg kapunk valamit. Még egy dolog. És a kultúrával kapcsolatosan ugye az előbb elmondottak alapján, hogy mennyire fontos lenne itt az általános műveltség, hogy egyáltalán megköszönni valamit. Kiküldtem 150 levelet, névre szóló levelet. Abból szerintem 100-an még csak válaszra sem éltattak. És ezek között kommunikációs igazgatók. Például a Paksi a tömerőmű kommunikációs igazgató, nem mondjam a nevét. Válaszra sem éltat. És ma délelőtt fölhívott, és rendkívül megörültem, és mondtam, hogy nem véletlen, hogy az embernek ilyen sikerei vannak a Balogh Leventének. Fölhívott az asszisztense, kapott tőlünk egy megkeresést. Nagyon megköszönte, és mondtam neki, tudja mit, ha most önök el fognak utasítani, akkor is jó érzéssel fogok önökre gondolni, de belegondolok azokra, hogy akik nem is válaszolnak, szexárdiak is voltak köztük. Tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos volna, hogy helyre tegye az emberi kapcsolatokat, mert ebben segíthet a vers, az irodalom, a zene, de ide teltem egyébként az egész amatőr világot, ami egyébként szerintem most borzasztó mostól körülmények között éli az életét, és csak az emberek lelkesedése tartja talpon.
2: Meg
3: a ti segítségeteket, még sok milyen más embernek, úgyhogy köszönöm
2: szépen. Beléd folytani a szót, köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönjük szépen ezt az elismerő oklevelet, azt, hogy elismered azt, hogy mi is dolgozunk, értetek, illetve ti is értünk. Köszönöm, Jene, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm.
2: Csobogó együttes, szerintem még sokszor látjuk idén.
3: Oké, minden jót.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrit.
1: Rádió Antrit, megyei mozaik.
2: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
3: A stúdióban itt van velem annak az egyesületnek a vezetője, amely már több mint 2 évtizedes fennállását ünnepli, egészen pontosan 25 évet. Azért egy civil szervezet életében ez komoly mérföldkő, de hogy mit is jelent ez személyesen az egyesület vezetőjének, Willy Mine dr. Kápolnás Máriának, ezt rögtön megtudhatjuk tőle, de azért arra is kíváncsi vagyok, hogy alapjáraton az egyesület életében mit jelent ez a jubileum.
4: Először is meglepetéssel vettük tudomásul, hogy már eltelt 25 év, mert nem is gondoltuk, hogy ez ilyen gyorsan el fog menni. Azért a 25 év egy nagyon komoly számvetésre ad lehetőséget, és azt gondolom, hogy fontos is ezt a számvetést megcsinálni. Azért, hogy honnan indultunk, mit akartunk csinálni, mi az, amit a kitűzött céljaink közül el tudtunk érni, és esetleg mi az, amit a továbbiakban még szeretnénk megvalósítani.
3: Ez mindig egy pozitív dolog, amikor az ember eléri az életében a kitűzött célt, mint ahogy hallhattuk, egy egyesület életében is így van ez. Hát elmúlt 25 év, hogy indult el annak idején a Bátaért Egyesület története?
4: 2001-ben többen beszélgettünk már arról, hogy kéne valamit csinálni, mert úgy éreztük, hogy itt már semmi nem történik ebbe a faluba, és olyan sok elképzelésünk volt, hogy mit lehetne csinálni. És néhányan elkezdtünk szervezkedni, én is köztük voltam, hogy hozzunk létre egy civil szervezetet. De ennek az egésznek a motorja Sümegi Mihály volt, és Huszárné Lukács Rozália. Tulajdonképpen hárman voltunk, akik aláírtuk azt a meghívó levelet, hogy gyűjjünk össze az elszármazottak találkozóján. De természetesen nem csak hárman voltunk, hanem jó néhányan voltunk, akik ezt az egészet kezdeményeztük. És 2001. augusztus 19-én az elszármazottak találkozóján alakult meg tulajdonképpen a Bátaért Egyesület 55 fő alapító taggal. Nagyon gyorsan fölment 100 főre a létszámunk, aztán lecsökkent, ugye a lelkesedés is fogyott, és végül olyan 60-70 főben stabilizálódott. Ez tulajdonképpen 25 éve így 60 körül vagyunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény már egyáltalán az, hogy 25 évig működik egy civil szervezet.
3: Mi volt a legfontosabb cél annak idején, amit az alapítók megfogalmaztak? Mit is szerettek volna egyáltalán tenni Bátáért, illetve a helyi közösségért?
4: Először mindent. Tehát olyan nagy elképzeléseink voltak, hogy környezetrendezés, környezetvédelem, turisztika meghonosítása, egyházi, falusi, borturisztika, aztán kulturális rendezvények fiataloknak, gyerekeknek, időseknek, mindenkinek, és hát gyakorlatilag az első 3 év az útkeresés időszaka volt. Bizottságokat alapítottunk, volt 8-10 bizottság, mindegyiknek bizottsági elnöke volt. De hát aztán 3 év alatt kiderült, hogy ez így nem működik, mert ilyen sokrétű tevékenységet nem tudunk folytatni, viszont az első 3 évben tényleg nagyon sok mindent csináltunk. Például kitisztítottuk a Somosi kápolna környékét, a zsidó temetőt, a szigetbe, a szigeti színpad környékét, akkor az első rendezvényünk a szigetbe, Szent Mihály búcsúhoz kapcsolódóan a kulturális programokat csináltunk, fenyőfállítási ünnepség, egyházzenei hangversenyek, farsangibá fiataloknak, felnőtteknek, nyugdíjasok karácsonya, tehát hihetetlen sok minden volt. Elindítottuk a Bátai Hírlap című folyóiratot, ami 2001. szeptembere és 2006. decemberek között minden hónapban megjelent. Egy nagyon jó közéleti folyóiratunk volt, helyi hírekkel, versekkel, receptekkel, rengeteg vitával, problémával, amit feszegettünk, úgyhogy nagyon érdekes volt, nagyon nehéz volt csinálni. Személy szerint nekem is, aki a nyomdába elvittem, de még sokszor a postázást is én csináltam, mert minden egyesületi tagunk megkaptam még Franciaországba is, meg Bulgáriába is, mert nem csak helyiek, hanem elszármazottak is. Nagyon sokan voltak és vannak a tagjaink között. Aztán 2004-ben rendeztük meg az első Keszeg Fesztivált, mert szerettünk volna valami nagyot csinálni, és ez a Keszeg Fesztivál tényleg nagyra sikerült. 2004 és 2008 között minden évben megrendeztük, és gyakorlatilag a Dél-Dunántúl egyik nagyon nagy rendezvénye volt ez a Keszeg Fesztivál. Tehát ez volt az első korszak.
3: Az előzőekből kiderült, legalábbis szerintem teljesen egyértelmű, hogy a Bátaért Egyesület a helyieken kívül az elszármazottakat is szeretné összefogni. Mennyire fontos ez a kapcsolat egy olyan település életében, mint Báta?
4: Szerintem nagyon fontos, mutatja ez a rendszeres elszármazotti találkozó is, amit én úgy szeretnék inkább mondani, hogy az egykori és a jelenlegi bátaiaknak a találkozója, mert én ezt fontosnak tartom, hogy ne csak az elszármazottak találkozzanak egymással. És nagyon fontos, mert egyrészt mutatja, hogy milyen szellemi kapacitás volt itt a településen, és akik itt jártak iskolába, és erre majd visszatérhetünk az iskola történeti kiállítás kapcsán, azoknak fontos a szülőfalujuk, és ezért tenni is hajlandók, anyagilag is, és tevékenységükkel is. Hát például nagyon sok olyan elszármazottunk van, aki rendszeresen visszajár hozzánk, előadásokat tart, eljön rendezvényekre, tehát fontosnak tartja a kapcsolatot a szülőfalujával.
3: A 25 éves fennállását ünneplő Bátáért Egyesületről beszélgetünk.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
2: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
2: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Hova érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: A Fókuszban egy egyesület, amely 25 éves fennállása alatt már foglalkozott környezetvédelemmel, de a turisztikába is belenyúlt már, illetve újságszerkesztéssel, valamint kulturális programokkal, de a faluszépítésből sem húzza ki magát. Ez a Bátáért Egyesület vezetője ülít velem a stúdióban, Viliminé dr. Kápolnás Mária, aki elárulta, hogy 2001. augusztus 19-én kelt életre ez az álom, és azóta létezik az egyesület. Hát az elmúlt 25 év azért biztos rengeteg változást jelentett a település és a közösség életében is. Hogyan változott ezzel együtt az egyesület feladata, vagy egyáltalán kellett-e, hogy

0: ezt a feladatot, és 2005-2010 között rengeteg-rengeteg munkánk, pályázati támogatás, magánszemélyek és cégek támogatása volt benne, hogy ezt az épületet megmenthessük, és megnyithassuk a Fekete Gólyaházat. Úgyhogy ez egy hatalmas munka volt. A múzeum előkészítéséhez is nagyon sok társadalmi összefogásra volt szükség. Hát ugye én múzeumban dolgoztam, és így az egész múzeumi szakma összefogott a segítésünkre, és nemzetközi műhelymunkákat rendeztünk. Magyarország nagyon sok jelentős múzeumából, de külföldről, Angliából, Szlovákiából is voltak résztvevőink, és hát természetesen Magyarországról is a szakma krémje, a természettudományos szakma krémje is részt vett ezeken a műhelymunkákon. És hát 2010-ig folyt ez az előkészítő munka, és 2010 szeptemberében tudtuk megnyitni a Fekete Gólyaházat úgy, hogy akkor még nem volt bent gépészet, nem volt fűtés, nem volt külső vakolás, de a kiállítás elkészült.
1: Az biztos, hogy egy szívbéli ügy a Fekete Gólyaház az egyesület részére, de mit jelent ez a közösségi tér mondjuk konkrétan a település Báta részére?
0: Szerintem egy nagyon fontos kulturális központ. Egyrészt bemutatja a Gemenci erdőt, a Fekete Gólya vándorlását és az afrikai telelőhelyét. A bátai iskolásoknak és az óvodásoknak mindig ingyenesen biztosítjuk a múzeumlátogatás lehetőségét, programokat, az iskolával közösen rendezünk programokat, vagy rendeztünk az elmúlt 15 év alatt programokat. Azon kívül nagyon sok előadást, rendezvényt tartunk, a rendezvényeink azok mindig ingyenesek, el lehet jönni, és nagyon sokrétű. Igyekszünk azért mindig úgy, hogy vagy egy elszármazottnak az életútjához kötődjön, vagy egy bátainak mondjuk a Japánba eltöltött évéről beszéljünk, meséljünk, vagy pedig a természettudományhoz, a környezethez és a természeti világhoz kapcsolódjanak ezek az előadások vagy rendezvények, vagy valami nagy eseményhez, mondjuk az 1965-ös árvízhez, 56-os árvízhez, vagy például megemlékeztünk a Doni katasztrófa áldozatairól, tehát nagyon sok minden történethez kapcsolódik, illetve helytörténeti füzeteket is kiadtunk, így már 7 megjelent a helytörténeti füzetek közül. Nyilvánvalóan én történész lévén azért ennek vannak ilyen kapcsolódási pontjai, hogy ezt én miért tartom fontosnak, de nagy népszerűségre tettek szert.
1: Ez a ház, mármint a Fekete Gólyaház pedig, hát nem csak egy épület, hanem az amellett, hogy helyi érték, hagyományok és közösségi élet egyik fontos helyszíne is. Változott ez a szerep az idők folyamán, vagy ugyanazt a szerepet tölti be, mint annak idején a kezdetekkor?
0: Szerintem ma is nagyon fontos szerepet töltünk be a rendezvényeiken, illetve a kiállításainkkal együtt. Tehát az első időszakban 2010 és 2017 között elsősorban kölcsönzött kiállításokat, időszaki kiállításokat tudtunk bemutatni. 2017-ben át kellett rendeznünk az állandó kiállítást, mert a Néprajzi Múzeumban vissza kellett adnunk az afrikai tárgyakat, és akkor saját tárgyak vásárlásával egészítettük ezt ki, illetve magát a kiállítást is új információkkal bővítettük ki. Tehát igyekszünk az állandó kiállításra is folyton új preparátumokat vásárolni, beszerezni, illetve új tablókat fölrakni, új játékokat készíteni, tehát mindig próbálunk valami újat. Aztán 2019-ben rendeztük az első önálló kiállításunkat, Bátai hajósok a szocializmusban címmel, ugyanis Bátáról nagyon sok hajós volt, aki a Dunán hajózott, és akkor hosszas kutató munkával felgyűjtöttük ezeket az emlékeket, tárgyakat, és ebből egy nagy sikerű kiállítást rendeztünk. Aztán tovább folytattuk az épület felújítását, és ugye egy műemléképületről van szó, egy 5-6 évente újra kell festeni, javítani. Aztán 2020-ban akadálymentes bejárót készítettünk, utána 2021-ben mezitlábas ösvényt, mászófalat, tehát hogy az udvart is ki tudjuk használni a gyerekeknek, meg a látogatóknak. 2023-ban esküvői divat Bátán a 20. században címmel rendeztünk szintén egy nagy szabású kiállítást, amiben azért jók ezek a kiállítások, mert megmozgatja a helyieket és a falusiakat. Tehát amikor összegyűjtöttünk, 200 embertől gyűjtöttük össze az esküvői képeket. Kiderült, hogy

0: A szekrényben még ott vannak a mennyasszonyi ruhák, a mennyasszonyi koszorúk, tehát ezek nagyon-nagyon érdekesek voltak, és tényleg nagyon megmozgatták az embereket. És erre saját forrásból sikerült egy helytörténeti kiadványt is megjelentetnünk, ami szintén nagyon fontos, hogy ez meg is maradjon, ez a kiállítás. Az legutolsó kiállításunk pedig 2025-ben nyílt meg, az Iskolák és iskolások Bátán a 18-20. Században címmel. Ez megint egy olyan téma volt, hogy aki Bátán született, az Bátán járt iskolába. Tehát nagyon hosszú időre visszamenőleg lehetett emlékeket összegyűjteni, fényképeket összegyűjteni, különböző tárgyakat az iskolából, a Szekszárdi Múzeumból, magánszemélyektől, és nyilvánvalóan ez is nagyon megmozgatta a bátaiakat és az elszármazottakat. Sokszor több vidéki látogatónk van, mint helyi látogató. És itt is sikerült megjelentetni a kiadványt is ezzel kapcsolatban, ami a pályázati támogatásnak köszönhetően ingyenesen hozzáférhető. Ez a kiállítás most is áll, mert még a 25. évfordulóra rendezett ünnepségen is szeretnénk, hogyha sokan megnézhetnék.
1: Ön előtt is ott a lehetőség, hogy megnézze, most zenélünk egy kicsit, aztán beszélgetünk tovább erről a 25 éves egyesületről.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok, minden, ami Szekszárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik!
2: Az előzőekben már nagyon sok mindent megtudhattunk a 25 éves fennállását ünneplő Bátáért Egyesületről. Többek között az is kiderült, hogy újságszerkesztés mellett kulturális programok szervezésével, faluszépítéssel is foglalkoznak, de azt is megtudhattuk, hogy 2001-ben 55 fő alapító taggal indultak, aztán ez felkúszott 100 köré, mára pedig ilyen 60 fő stabil tagsággal működik az Egyesület, akik rendszeresen programokat szerveznek. Ezek közül, vagy azon munkák közül, amelyet az Egyesület végez, melyekre a legbüszkébbek az elmúlt negyed évszázadból, Mária?
3: Elsősorban a Fekete Gólyaháznak a létrehozására. Ez egy, én azt gondolom, hogy nagyon nagy siker, és föntartása is nagyon nagy siker, hiszen mi tulajdonképpen tagdíjakból, adományokból, a bevételeinkből és pályázati támogatásból, meg az 1%-ból tudjuk működtetni ezt az egészet, illetve a Magyar Nemzeti Múzeumon keresztül kulturális közfoglalkoztatással, mert sajnos arra már nem lenne forrásunk, hogy mi saját alkalmazottat tudjunk foglalkoztatni, tehát ez egy nagyon fontos dolog. És vannak állandó céges támogatóink, akik nélkül szintén nem működne ez a dolog, meg hát a tagjainknak az adományaitól. Ez egy nagyon fontos dolog, szerintem ez a legnagyobb sikerünk. A másik nagy sikert én azt gondolom, hogy a 6 éven keresztül megjelentetett Bátai Hírlap jelentette, amit a múzeumban, meg a levéltárban, meg a könyvtárban is mindig elvittünk, és ott ma is olvasható, és most elővettük a évforduló kapcsán, és egészen meglepődtünk, hogy milyen jó volt. Aztán a harmadik nagy sikert szerintem a Keszeg Fesztivál jelentette, ami egyszer 5 évig egyfolytában, illetve 2011-12-ben is megrendeztünk, de aztán a pályázati támogatást nem kaptuk meg, és hát csőd közeli helyzetbe kerültünk, úgyhogy azóta nem rendezzük meg. Tehát ezek voltak a legnagyobb sikerek, illetve a helytörténeti kiadványok. A legnagyobb kudarcnak én pont a Keszeg Fesztivál elvesztését tartom, mert hát sajnálom, hogy ezt nem tudjuk tovább megrendezni, de humán erőforrásunk sem lenne rá, hogy ehhez még egyszer hozzáfogjunk. És másik nagy siker, hogy még 25 év után még mindig van 60 tagunk, és még úgy tűnik, hogy még egyelőre még az Egyesület és a Fekete Gólyaház is életben tud maradni.
2: Igen, a tagság megtartása, ez egy fontos feladat minden egyesület, minden szervezet szerveződés életében, illetve az is, hogy fiatalítsanak. Nem tudom, hogy a Bátáért Egyesületnél ez hogy működik, vannak-e fiatal tagok, egyáltalán sikerül-e megszólítani a fiatalabb generációt, bekapcsolódnak-e abba a munkába, amit az egyesület végez a településért?
3: Nagyon szeretnénk megszólítani a fiatalokat, és a legnagyobb küzdelmünk az, hogy nem könnyű. Szóval nagyon nehéz, úgy is mondhatnám. Most mondjuk a tavalyi évben sikeres volt a taktoborzásunk, és akkor fiatalok is kapcsolódtak hozzá, de elsősorban az idősebb korosztály az, aki fontosnak tartja, főleg az elszármazottak közül, hogy tagja legyen a Bátáért Egyesületnek, ha tevőlegesen nem is vesz részt a munkában, de hogy a nevével és a tagdíjával, részvételével hozzájáruljon a fennmaradásunkhoz. Nagyon nehéz a fiatalokat megszólítani, törekszünk rá és próbálkozunk vele, de hát valami recept kéne, hogy ezt hogy kéne jobban csinálni.
2: Hát, hogyha önnél van ez a tuti recept, hogy mivel lehet a fiatalabb generációt megszólítani, becsalogatni egy ilyen egyesületbe, abba a munkába, amit ők végeznek, akkor ne tartsa magába. Facebook Messengerünkön keresztül ossza meg velem, én pedig továbbadom Máriának, bár azt gondolom, hogy erre a receptre sokan kíváncsiak lennének. Hát egy civil szervezet működéséhez bizony rengeteg önkéntes munka kell, ez azért kiderült már ebből a beszélgetésből is. Összefogás, támogatás, és enélkül nem lehet sikeres az a munka, amelyet a Bátáért Egyesület is végez. Kik azok, akik nélkül nem működhetne az Egyesület?
3: Szerintem az elnökség tagjai. Van itt néhány ember, név szerint is elmondhatom, a Frey László, a férjem Vilimi József, és még a Karádi Marian, Fájt Józsefné, tehát ők, és van néhány olyan tagunk, akik sajnos már nincsenek köztünk, például Sós Imre, aki az egész felújítást tervezte, Nyéki József, aki Bátaközség díszpolgára is volt, Lubiszki János, aki hosszú éveken keresztül volt az alelnökünk, ő hát szerencsére még éjjel szóval nem hallottak között említeni. Az alelnökünk Barkuti Balázs, aki sose volt Bátai, de már 20 éve csatlakozott hozzánk. Tehát azért nagyon sok motorja van az egyesületnek. A másik pedig a céges támogatóink, a bátai cégek, akik 25 éve minden évben rendületlenül adományoznak nekünk, illetve korábbi cégek, akik már nincsenek, de ők is támogattak bennünket, és a tagdíjak, az magánszemélyek adományai, tehát egy-egy rendezvényre vagy kiállításra mindig kaptunk a felajánlott tárgyak mellé adományokat és pénzbeli adományokat, hogy egyáltalán meg tudjuk csinálni. És a pályázatok azok, amik nélkül nem tudnánk előbbre lépni. Az első időszakban nagy pályázatokat nyertünk, akkor hosszú ideig nem nyertünk pályázatot, és csak mit tudom, pár százezer forintos pályázatokat nyertünk, de hát ez is segíti a túlélésünket, néhány százezer forint, és természetesen a helyi önkormányzat támogatása is. Ez is azért korszakunként változott, hogy mikor mennyivel tudtak bennünket támogatni, mi anyagilag, vagy pedig munkaerő biztosításával. Tehát ez is egy nagyon fontos szempont. Az adó 1%-ának a felajánlása is azért nagyon sokat jelent számunkra.
2: Hiába, sok kicsi sokra megy, nem hiába van ez a magyar mondás, ez az előbbiekből is kiderült. Mit jelent ön szerint egyébként Bátáért tenni? Mit tud hozzátenni ehhez egy civil szervezet?
3: Hát nehéz megfogalmazni. Talán azt szeretnénk, hogy Bátának ne csak múltja, hanem legyen jövője is. És ezért gondoljuk azt, hogy a Fekete Gólyaháznak a működtetése, ott rendezvények tartása, programok szervezése, ezeknek a helytörténeti füzeteknek a kiadása, ami ugye a múltunkat jelenti, de nem ismerjük a múltot, akkor jövőnk se lesz. Tehát azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok a falu önismerete szempontjából, és talán önbecsülése szempontjából is, hogy sokan büszkék lehetnek arra, hogy van itt egy ilyen intézmény, és ebbe az intézménybe ilyen munka folyik.
2: És egy kérdés a végére, amely nélkül természetesen nem fogom elengedni, Mária. Milyen tervekkel, célokkal vág neki a Bátáért Egyesület a következő 25 évnek?
3: Hát a közvetlen céljaink, hogy ismét felújításba fogunk, tehát a műemlék épületnek a felújítása az egy folyamatos karbantartást igényel, és a meglévő forrásainkat, erre pályázati lehetőség nincsen, vagy nem találkoztunk vele, saját forrásainkból szeretnénk a nyílázárókat lefesteni, új játékokat beállítani, tehát azokat létrehozni. Úgyhogy igazándiból most egy ilyen töltekezés időszaka lenne, karbantartás, hogy aztán a következő éveknek új tervekkel vágjunk neki. Egyelőre új kiállítás nem szerepel a terveink között, de aztán menet közben alakulhat még.
2: Ehhez a munkához pedig sok erőt és jó egészséget kívánok, az elmúlt 25 évhez pedig gratulálok, mert azt hiszem, hogy elképesztő, amit a településért tettek, és azt gondolom, hogy a helyiek nevében még ismeretlenül is talán meg tudom fogalmazni azt, hogy köszönjük önöknek, hogy vannak. Mária, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
3: Köszönöm szépen.
2: A Bátáért Egyesület vezetőjével, Willy Miné dr. Kápolnás Máriával beszélgettem.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: Stúdió vendégeimmel sportról fogunk beszélgetni, méghozzá ezúttal, hát gyermekek lesznek a fókuszban, de hogy egészen pontosan mi az apropója beszélgetésnek, ez hamarosan kiderül. Köszöntöm a Tolnai Futszál U15 edzőjét, Nagy Viktort, illetve itt van a Tolnai VFC U9 edzője is, Pálinkás János. Jó reggelt, fiúk, köszi, hogy itt vagytok velünk.
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Viktor, ha már nálad van a mikrofon, illetve te voltál az első beköszönőnk, akkor egy kicsit mesélj nekünk erről a toborzó napról, amelyet augusztus 30-ára szerveztek, de egészen pontosan milyen apropóból.
3: A női utánpótlás részünkről már picit nehéz a toborzás részét tekintve, ugyanis nagyon sok sportág áll már lehetőségére a fiataloknak, hogy válasszanak és mozogjanak, és ennek apropójából döntöttünk úgy, hogy összefogunk a Tolna VFC-vel, és megpróbálunk egy közös toborzónapot összehozni, ahol a fiúk a VFC-hez mennek nagypályás focira, a lányok pedig hozzánk futszára.
2: Jól gondolom, hogy te már így apuka fejjel gondolkodtál, és egy családi programként próbáltátok megvalósítani ezt a hétvégi rendezvényt?
3: Igen, jól gondolod. Ezért is az elképzelésünk az, hogy minél több olyan programmal kedveskedünk a gyerekeknek, ami csalogatóan hathat számukra.
2: És ahogy említettem, a Tolnai VFC U9 edzője is itt ül, Pálinkás János. Mit gondolsz erről a toborzó napról? Jó, hogyha két szervezet kooperál, és így próbálja megszólítani a fiatalságot?
4: Köszöntöm én is a hallgatókat. Igen, úgy gondolom, hogy ez jó alkalom, mivel egy város, két egyesület, de a gyerekek azok mind a Tolna városhoz tartoznak, ezért úgy gondolom, hogy igen, ez egy jó alkalom.
2: Milyen a kapcsolat a két szervezet között?
4: Úgy gondolom, hogy jó a kapcsolat. Ez az első olyan dolog, amikor szakmailag is egy kicsit együttműködünk, egy kicsit közelebb kerülünk egymáshoz. Vezetőként, illetve az edzők már jó kapcsolatot ápolnak egymás között. Nem azt mondom, hogy napi szinten, de hetente, havonta mindenképpen kapcsolatot tartunk.
2: Esetleg olyan ötletetek még nem volt, hogy így a két egyesület ilyen átvezetett edzéseket tart? Ilyen vendégedzéseket? Vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg.
4: Ötletként még nem merült fel. Én úgy gondolom, hogy kis lépésekkel kell megtenni az egymáshoz való közeledést, hogy megmaradjon mind a két egyesületnek a maga stabilitása, de a jövőben erre is lehetőség lehet.
2: Egyébként egy fiatal életében fontos az, hogy az edző személye ez állandó legyen?
4: Én úgy gondolom, hogy bizonyos korban igen, tehát amíg a gyerekek kisebbek, addig fontos, hogy kialakuljon egy kötődés az edzővel, egy szorosabb kapcsolat, egy bizalmi kapcsolat. Később, ahogy nagyobbak, ott már sokkal rugalmasabbak a gyerekek, és könnyebb egy ilyen helyzetben is váltaniuk.
2: Mennyire elhivatottak a gyerekek, te mit látsz?
4: Hát ez is nagyon változó. Inkább azt mondom, hogy vannak elhivatottak, és vannak olyan gyerekek is, akik inkább, nem tudom, egy szabadidős tevékenységként fogják fel a labdarúgást, de szerencsére vannak olyanok is, akik igen keményen tudnak dolgozni, és vannak komoly céljaik már ilyen fiatalon is, és igyekeznek azt el is érni.
2: Tolnán augusztus 30-án a sport körül forog majd a délelőtt, jövünk vissza.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik!
2: Toborzó nappal készülnek Tolnán, méghozzá augusztus 30-án 9 és 12 óra között, de hogy egészen pontosan hol és milyen sport iránt érdeklődőket várnak, ezt a tolnai futszál U15 edzőjétől Nagy Viktortól tudhatjuk meg.
3: Tolnai sporttelepen, vagy ha valakinek úgy szimpatikusabb, a VFC pályán lesz majd ez a családi sportnapunk. Minden olyan gyerkőcöt várunk, vagy akár családot, aki a mozgás vagy a labdarúgás iránt érez valami kötődést. Nagyon sok programmal készülünk, lesznek ugrálóvárak a gyerekek számára, ügyességi feladatok, fölrakunk nekik focipályát, lehet egymás ellen mérkőzni, ki lehet hívni akár a játékosainkat, akik szintén megjelennek ezen a rendezvényen. Lesz arcfestés, vattacukor, főtt kukorica, minden, ami szemszájnak ingere.
2: Ahogy említetted, családi napként is fog majd funkcionálni ez a nap. Jelenti ez azt, hogy esetleg a szülőket is megmozgatjátok egy kicsit?
3: Természetesen tervben van ez is, ugye mivel föl van rakva egy pálya, gondolkoztunk mi is akár egy ilyen szülő-gyerek focin, hogy ne csak az egyesületünk játékosait lehessen kihívni, hanem akár egy szülő-gyerek focit is összerakni.
2: Viktor, mit gondolsz, kinek megfelelő sport a futball?
3: Szerintem mindenki, aki szeret mozogni, szereti a szabadságot, a döntéshozás lehetőségét, hogyha valaki akár taktikailag vagy stratégiailag érzi azt jobban, hogy ő neki hasznára van ez az egész gondolkodásmód, hogy lát a pályán, előre tervez, ahova néz, oda passzol, agytekervényeket is teljesen megmozgatja a testen kívül, szóval csak ajánlani tudom.
2: Tolnán ugye nem újdonság, hogy a lányok is futballoznak. Lányos szülőként mit látsz, hogy állnak hozzá a szülők, akiknek lányaik vannak ehhez a sporthoz?
3: Szülők, hál' Istennek, nagyon elhivatottak, és szoros kötelékbe vagyunk velük. Most legutóbb múlt héten tartottunk egy háromnapos tábor Domboriban, ahol U9-es lányainktól egészen U15-ös korosztályig vettek részt a gyerkőcök. Ugye pénteki szombati napokon kint aludtak a táborba, a reggeleket tornával kezdtük, utána volt reggeli, és napközben pedig különféle feladatokkal szórakoztattuk őket. Ott is volt egymás elleni mérkőzés, volt célbalövés, ugrókötelezés, lábtengózás, és hatalmas nagy sikert aratott a tábor területén az éjszakai bújócska, ahova a fejlámpával készültek a lányok.
2: Hát hiába azért az éjszakai programok a gyerekek fantáziáját meg szokták mozgatni. Nem tudom, náltak, Jani, ez hogy van? Voltak esetleg a nyáron olyan megmozdulásaitok, ahol egy kicsit másról is szó volt, mint magáról a sportról?
4: Minden nyár végén a szezont úgy zárjuk le, hogy van egy egyesületi évzárunk, ahol nem csak a korosztályos gyerekeink, hanem a szüleiket is vendégül látjuk. Ez egy kicsit szabadabb program, nem kimondottan a labdarúgásról, illetve az azzal kapcsolatos edzésekről szól, hanem egy sokkal szerethetőbb formában mutatja be a labdarúgást. Nyáron volt egy hetes táborunk, ami nem kifejezetten a labdarúgásról szólt szintén, hanem ott megismerkedtek a gyerekek különféle sportágakkal. Szó van itt az atlétikáról, csapatsportágakban, egy kézilabdáról. Hát az sem kimondottan sport, specifikus volt, inkább egy szabadabb.
2: Kiket vártok?
4: A toborzóra, hát az első elképzelésünk szerint az óvodás csoportok nagycsoportosai, illetve az első osztályos fiúk és lányok, de aztán mivel kialakult ez a családiasabb hangulatú délelőtt, ezt kitoltuk ezeket a gyerekeket a 12 éves korig.
2: Azt gondolom, hogy augusztus 30-án még meleg lesz, azt azért még elárulom, hogy egy happartival zárják majd a szervezők ezt a toborzó napot, tehát augusztus 30-án Tolnán 9 és 12 óra között. Fiúk, én azt kívánom, hogy sok család vegyen részt ezen a programon, sok gyerkőccel, és minél több gyereknek fel tudjátok hívni a figyelmét arra, hogy ezek a sportok, a futball konkrétan mennyire jó, és miért is érdemes hozzátok csatlakozni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
5: Mi is köszönjük szépen.
2: A Tolna VFC U9 edzőjével Pálinkás Jánossal és a Tolna Futszál U15-ös edzőjével Nagy Viktorral beszélgettünk a hamarosan megrendezésre kerülő toborzó napjukról.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrikt. Rádió Antrikt, megyei mozaik.
1: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
2: Magazin műsorunk végéhez érve megköszönöm figyelmét. Heti hírösszefoglalónkban a régió fontosabb eseményeit hallotta. Bízom benne, hogy önnek is kellemesen telt ez a két óra. Várom az érdeklődését, a témajavaslatait. Írja meg, mondja el, miről, kiről hallana szívesen. További szép vasárnapot, Gulyás Anita vagyok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Ez volt a Megyei Mozaik a Rádió Antrittal.
0: Köszönjük a figyelmet! Jövő hétvégére is várjuk a témajavaslatokat.
1: SMS-ben 30 944 44, e-mailben megyeimozaik@radioantrit.hu,
0: vagy írjon a Rádió Antritt Facebook oldalára.
1: Jó hétvégét!
0: Szép vasárnapot! Rádió Antritt.
1: Szexárdra hangolva. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antritt reggel.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Már 4 turbina termel a 8-ból Pakson. A debreceni akkumulátorgyár munkatársait érte baleset Ebesnél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Már 4 turbina termel a 8-ból Pakson, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter közlése szerint a fenék küszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Folyik a teljes visszakapcsolás. Szerdára az atomerőmű újra 2000 megawatton termelhet, fedezve a magyar fogyasztás 35%-át. A debreceni akkumulátorgyár kínai dolgozóit szállította az a busz, amely pénteken balesetet szenvedett Tebesnél, erről a cég számolt be közösségi oldalán. A munkások műszak végeztével a szállásukra tartottak. A gyár igazgatója péntek este meglátogatta a sérült munkatársakat a debreceni kórházban, szombatra mindenkit hazaengedtek. Azt is írták, hogy hálásak a buszvezetőnek, aki egy manőverrel elkerülte a frontális ütközést. A buszba egy autó hajtott bele, amelynek vezetőjét, egy 38 éves debreceni férfit a mentők már nem tudták újraéleszteni. A balesetben 10 sérültek meg. Kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa kedden. Elemzők a kamatcsökkentési sorozat folytatására számítanak. Legutóbbi ülésén, július 22-én a tanács 25 bázisponttal csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Kanada szeptember 8-ától vámemelésekkel válaszol az Egyesült Államok újabb 50%-os védővámjaira, jelentette be a kanadai miniszterelnök a Reuters szerint. A kanadai válaszlépések az amerikai acélipart, a tejágazatot, a háztartási gépeket, a mezőgazdasági berendezéseket, a papíripart és az elektronikai termékeket érintik majd. Az új amerikai vámok többek között a borra, a bútorokra, a tejtermékekre, a cementre, a ruházati cikkekre és a sportfelszerelésekre terjednek ki, és mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai exportot érintenek. A két ország napok óta tartó tárgyalásai pénteken eredmény nélkül zárultak. 5 halálos áldozata van a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában, jelentették be a balkáni ország egészségügyi hatóságai. Eddig 43 vírusfertőzést regisztráltak az országban, ennek a legtöbbjét az utóbbi 3 hétben. Jelenleg 20 beteg fekszik a szkopjei fertőzőklinikán. Idén 12 európai ország jelezte az Európai Betegség Megelőzési és Ellenőrzési Központnak, hogy talált nyugat-nílusi lázzal fertőzött embert. Ausztriában, Németországban és Franciaországban is felbukkant a betegség.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Napos idő várható, az Észak-Dunántúlon lehet több felhő, de csapadék ott sem valószínű. A szél helyenként megélénkül, délután 24-31 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
2: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
3: Ennyi volt a reklám! Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
4: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
5: Haló!
6: Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
9: Csúcs technológia a Spiritben.
10: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
9: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: Már 4 turbina termel a 8-ból Pakson. A debreceni akkumulátorgyár munkatársait érte baleset Ebesnél. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok. Már 4 turbina termel a 8-ból Pakson, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter közlése szerint a fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Folyik a teljes visszakapcsolás. Szerdára az atomerőmű újra 2000 megawatton termelhet, fedezve a magyar fogyasztás 35%-át. A debreceni akkumulátorgyár kínai dolgozóit szállította az a busz, amely pénteken balesetet szenvedett Tebesnél, erről a cég számolt be közösségi oldalán. A munkások műszak végeztével a szállásukra tartottak. A gyár igazgatója péntek este meglátogatta a sérült munkatársakat a debreceni kórházban, szombatra mindenkit hazaengedtek. Azt is írták, hogy hálásak a buszvezetőnek, aki egy manőverrel elkerülte a frontális ütközést. A buszba egy autó hajtott bele, amelynek vezetőjét, egy 38 éves debreceni férfit a mentők már nem tudták újraéleszteni. A balesetben 10 sérültek meg. Kamat döntőülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa kedden. Elemzők a kamatcsökkentési sorozat folytatására számítanak. Legutóbbi ülésén, július 22-én a tanács 25 bázisponttal csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Kanada szeptember 8-ától vámemelésekkel válaszol az Egyesült Államok újabb 50%-os védővámjaira, jelentette be a kanadai miniszterelnök a Reuters szerint. A kanadai válaszlépések az amerikai acélipart, a tejágazatot, a háztartási gépeket, a mezőgazdasági berendezéseket, a papíripart és az elektronikai termékeket érintik majd. Az új amerikai vámok többek között a borra, a bútorokra, a tejtermékekre, a cementre, a ruházati cikkekre és a sportfelszerelésekre terjednek ki, és mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai exportot érintenek. A két ország napok óta tartó tárgyalásai pénteken eredmény nélkül zárultak. 5 halálos áldozata van a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában, jelentették be a balkáni ország egészségügyi hatóságai. Eddig 43 vírusfertőzést regisztráltak az országban, ennek a legtöbbjét az utóbbi 3 hétben. Jelenleg 20 beteg fekszik a szkopjei fertőzőklinikán. Idén 12 európai ország jelezte az Európai Betegség Megelőzési és Ellenőrzési Központnak, hogy talált nyugat-nílusi lázzal fertőzött embert. Ausztriában, Németországban és Franciaországban is felbukkant a betegség.
1: Rádió Antrit időjárás.
11: Napos idő várható, az Észak-Dunántúlon lehet több felhő, de csapadék ott sem valószínű. A szél helyenként megélénkül, délután 24-31 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Intézd a hosszú hétvégére a bevásárlást a CBA-ban. Kedvező árakkal várunk. 2,8%-os hazai UHT tej 198, tolletejföl 374 forint, magyar sajt 1899 forint per kilogram, tena étolaj 699 forint, Csibó Erdusó őrölt kávé 1249 forint. Ajánlatunk augusztus 19-től 23-áig érvényes. Teli kosár, alacsony árak. CBA. A jó választás.
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó

0: telefonszámon.
1: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30-253-39-64-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra. Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
0: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Belügyminiszteri elismerés a Dombóvári tűzoltó parancsnoknak, két rangos díja Csapó Dániel iskola pedagógusainak. 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. Eredményes munkája elismeréséül 50. születésnapja alkalmából belügyminiszteri dísztőr emléktárgyat adományoztak Dávid Sándor tűzoltó alezredesnek, a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának. Az elismerést augusztus 19-én Dombóváron dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok vármegyei igazgató adta át az ünnepeltnek. Dávid Sándor 1998 májusában beosztott tűzoltóként kezdte pályafutását Dombóváron. Felsőfokú végzettségének megszerzését követően szolgálatparancsnokként folytatta munkáját, majd 2012. április 1-én nevezték ki a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokává. A közel 3 évtizedes szolgálat során megszerzett szakmai tapasztalata mellett vezetői munkájának meghatározó eleme a nyílt és közvetlen kommunikáció, valamint a csapatban való gondolkodás. Jó kapcsolatot ápol munkatársaival, a társ és civil szervezetekkel, kiemelt figyelmet fordít az állomány motiválására, valamint aktívan részt vesz a fiatalok tűzvédelmi nevelésében és az önkéntes, illetve önkormányzati tűzoltók felkészítésében. Az elismerés átvételét követően Dávid Sándor megköszönte a megtisztelő kitüntetést, mint fogalmazott, ez egy életútnak szól, ugyanakkor az elért eredmények nem kizárólag az ő érdemei. Az elismerésben valamennyi dombovári hivatásos tűzoltó osztozik, a legrégebb óta szolgálótól a legfiatalabb állománytagig. A Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság ezúton gratulál Dávid Sándor tűzoltó alezredesnek 50. születésnapjához, és az elismeréshez, továbbá munkájához pedig sok sikert, erőt és jó egészséget kíván. A Magyar Államalapítás ünnepén immár hagyomány, hogy ezen a napon adják át a városi kitüntetéseket, díjakat az arra érdemes polgároknak, szervezeteknek. A részletekről Berlinger Attila polgármestert hallja.
8: Városunk életében nemzeti ünnepünk, Szent István királyunk ünnepe mindig egy kiemelt esemény abból a szempontból is, hogy hosszú évek hagyományai révén ezen a napon adjuk át a városi kitüntetéseket, díjakat az arra érdemes polgároknak, szervezeteknek, közösségeknek. Egy hián 20 díjat adományozott Szekszárd megyei-Jógováros önkormányzata ebben az évben, és nagy büszkeség önti el ilyenkor a szívünket, hogy ennyi kiváló saját szakmájában a városért nagyon sokat tett ember részesülhet ezekben az elismerésekben. Egy új díszpolgára is lett városunknak, posztumus díjat dr. Ilyenes Valéria professzor asszony, városunk jeles szülötte, kapta idén, és nagy örömünkre a hozzátartozók közül még Amerikából is érkeztek vendégek, családtagok, akiknek ez egy külön nagyon nagy élmény, egy nagyon nagy felemelő esemény, hogy már messze a hazájuktól mégiscsak Diemes Valéria emlékét ilyen hülyen őrzi a város. Valamennyi díjazottunk Szekszárd elismerésére méltán számíthatott. Ebben az évben is akár egészségügyi, szociális, rendvédelmi, kulturális, gazdasági, sport, és még sokáig sorolhatnám, művészeti tevékenységben olyan jeles személyek kaptak díjat, akire valamennyien büszkék lehetünk. Hálás vagyok, hogy egy ilyen város önkormányzatát képviselhetem, és csak azt tudom ígérni a szekszárdiaknak, hogy a következő években még több ajánlással, még több odafigyeléssel tovább folytatjuk ezt a szép hagyományt, hogy megtiszteljük és megbecsüljük a városért sokat tett polgárainkat.
7: Augusztus 20-án Szent István nap alkalmából megtartott ünnepi közgyűlésen Szekszárd megyei jogú város önkormányzata Hírling Ádám kitüntető díjat adományozott dr. Vizi Márta régész főmúzeológusnak. A díjazottat arról kérdeztük, mit jelent számára ezen a jeles napon kitüntetést kapni.
9: Azt gondolom, hogy a nemzeti ünnepen és különösen az államalapítás ünnepén egy régésznek kitüntetést kapni, az mindenképpen kiemelkedő dolog. Az, hogy a Szekszárd megyei jogú város Hírling Ádám díjával tüntettek ki, az különösen megtisztelő, mert a kiírás szerint ez azt jelenti, hogy a város és annak intézményeinél eltöltött több évtizedes kiemelkedő munkát díjaznak ezzel a kitüntetéssel. Miután a múzeumban töltöttem majdnem 32 évet, előtte ugye a Tamási Gimnázium tanára voltam 9 évig, aminek időszaka alatt is már én folytattam kutatásokat az Ozorai Vár régészeti csapatába kerülhettem be. De maga ez, hogy egy díjjal azt ismerik el, hogy hosszú évtizedek alatt olyan teljesítményt nyújtottam, ami említésre érdemes, az azért nagyon fontos. Most nyilván egy ilyen díj kapcsán nincs idő nagyon sokszor arról beszélni, hogy mondjuk mi minden tartalmaz ez a 32 év vagy 42 év, mert ahogy az Ozorai Vár kutatását említettem, és ahogy elkezdtem egy nagyszabású régészeti projektet dr. Miklós Zsuzsával, az akkori MTA Régészeti Intézetének a munkatársával, és ahogy ez itt a felvezető szövegben is elhangzott, hogy háromszor nyertünk el országos kutatási program támogatást, ami évben gyakorlatilag 12 évet jelent. Ez azért egy olyan nagyszabású kutatást jelentett, ami szintén emögé tehető, hogy évtizedekig tartó ilyen munka van.
7: Augusztus 19-én pedagógus nap alkalmából a Pesti Vígadóban megrendezett ünnepségen a Csapó Dániel középiskola két pedagógusa is rangos szakmai elismerésbe részesült. Lukácsovics Ivett több évtizedes kiemelkedő színvonalú pedagógiai és vezetői munkájáért, az élelmiszeripari szakképzés fejlesztésében, a tanulók eredményes felkészítésében, valamint az intézményi működés magas szintű szervezésében végzett példaértékű tevékenységért Tessedik Sámuel díjat vehetett át. Péti Csilla az iskola oktatója miniszteri elismerő oklevélben részesült, aki a történelem, valamint a magyar nyelv és irodalom tantárgyak oktatása során kiemelt figyelmet fordít a hagyományok őrzésére és továbbadására. Elhivatott pedagógiai munkája és szakmai példamutatása a fiatalabb kollégák számára is követendő értéket képvisel. Az ünnepségen az elismeréseket dr. Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdasági miniszter adta át. A rangos eseményen az intézmény Szerdai Zsuzsanna, a Déli Agrárszakképzési Centrum főigazgatója, valamint Fülöp Monika, a Déli ASZC Csapó Dániel mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégium igazgatója is képviselte. A két pedagógus elismerése méltó visszajelzése annak a lelkiismeretes, elhivatott és értékteremtő munkának, amelyet hosszú évek óta végeznek az iskoláért, a tanulóikért és a szakképzésért. Vasárnap kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható, legfeljebb elvétve fordulhat elő gyenge zápor. A Tiszántúlon megélénkülhet az északi északkeleti szél. Hajnalban 15 és 22, délután 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap Szekszárdon hajnalban 16, napközben 27 fokos maximum hőmérséklet várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrész, FM 101.
10: Szép hétvégét, kellemes vasárnapot kívánok Önöknek, Ingi Ici Adrián vagyok, már is kezdünk, élvezzük ki még ezt a napot, hiszen a hosszú hétvége utolsó órái következnek. Én készültem szuper dalokkal.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobb

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma augusztus 23-a vasárnap van. Ne felejtsék el felköszönteni Bence nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk, puszi nekik, ami pedig az időjárásunkat illeti mérsékelten meleg nyári időre készülhetünk ma, a legmagasabb hőmérséklet 27 fok körül alakul itt Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, hétfőn, vagyis holnap a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható, az északi-északnyugati szertől felé élénk lesz. Holnap korra reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-32 fokot mérhetünk itt Szekszárdon és környékén.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrét. Újabb komoly nemzetközi sikert értek el a magyar utánpótlás horgászok. Augusztus 7-én és 8-án Franciaországban rendezték meg az U15-ös, U20-as és U25-ös korosztály utánpótlás világbajnokságet, a magyar csapatok pedig 2 aranyérmet is szereztek. A versenynek a franciaországi Monceau-Lemin adott otthont. A változatos halfaunához a magyar versenyzők kiválóan alkalmazkodtak, a 6 eredmény hirdetésből 4-szer csendült fel a magyar himnusz. A Tolna vármegyei horgászok számára különösen érdekes, hogy az U25-ös magyar válogatott tagja volt Nagy Benedek is, bár ő nem Tolna vármegyében él, régi és szoros kapcsolat fűzi a térség horgász sportjához, az országos csapatbajnokságokon pedig rendszeresen Tolna vármegye csapatában versenyez. Nagy Benedek az U25-ös csapattal világbajnoki aranyérmet szerzett, egyéniben pedig az 5. helyen végzett. A magyar csapat 16 ponttal végzett az élen, megelőzve Olaszországot és Belgiumot. Egyéniben Bakó Péter világbajnoki címet szerzett, Takács Martin pedig bronzérmes lett. A másik magyar csapat aranyat az U15-ös válogatott szerezte meg, ráadásul ebben a korosztályban Sallai Olivier egyéniben is világbajnoki címet ünnepelhetett. A magyar horgászversenysport ezzel ismét bizonyította, hogy a nemzetközi mezőnyben is meghatározó szerepet tölt be. Gratulálunk!
1: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Intézd a hosszú hétvégére a bevásárlást a CBA-ban. Kedvező árakkal várunk. 2,8%-os hazai UHT tej 198, tolletejföl 374 forint, magyar sajt 1899 forint per kilogram, tena étolaj 699 forint, Csibó Erdusó őrölt kávé 1249 forint. Ajánlatunk augusztus 19-től 23-áig érvényes. Teli kosár, alacsony árak. CBA. A jó választás.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. 2 darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh

0: 23-as telefonszámon.
1: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám!
3: Most pedig jön Jennifer Lopez és David Guetta újdonsága, két olyan név találkozása, akik külön-külön is pontosan tudják, hogyan kell megtölteni egy dalt energiával, együtt pedig Ganottától felpörgetik ezt a vasárnap délutánt. Hallgassuk most meg Jennifer Lopez-t és David Guettát!
2: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit! FM!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Bor, hagyomány, kultúra. A legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Szerdán már a maximum teljesítményen termelhet a Paksi atomerőmű, felülvizsgálják a MOHU hulladékgazdálkodási koncesszióját. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Várhatóan szerdára éri el újra a névleges teljesítményét a Paksi atomerőmű, mondta a miniszterelnök a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter arról beszélt, a 8-ból 7 szivattyú üzemel, most 800 megawatt felett van a teljesítmény. A kormányfő szerint a tervezetnél gyorsabban haladnak a szakemberek. Magyar Péter az asszályra utalva hozzátette, a kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé. Felülvizsgálják a magyar állam által a MOHU-val 35 évre kötött hulladékgazdálkodási koncessziót, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László a Facebookon arról írt, hogy komoly tárgyalások kezdődnek a felek között. A MOHU a MOL leány cége, amelyet az energiavállalat kifejezetten hulladékgazdálkodásra hozott létre. Szinte az egész országban 20 fok alá süllyedt a hőmérséklet vasárnap kora reggelre, a legalacsonyabb értéket mindössze 7 fokot a Nógrád megyei Zabarban mérték, derül ki a Hungaromet Facebook bejegyzéséből. A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint néhány állomás kivételével szinte mindenhol hűvös volt a hajnal, annak ellenére is, hogy az ország délnyugati harmadát felhőzet borította. Az EU helikoptereket és tűzoltókat küld Szerbiába az erdőtüzek miatt. Szerbia északkeleti részén a Deliblati homokpusztántomból hatalmas erdőtűz. A július végén kezdődött tűz eddig több ezer hektár fenyőerdőt perzselt fel a különleges természetvédelmi területen. Ez a terület mintegy 80 kilométerre van a fővárostól, Belgrádtól, de Szerbia hetek óta nem tudja megfékezni a lángokat. Kötelezte a bevándorlási vízumeljárások lefolytatására az amerikai konzulátusokat egy szövetségi bíró, megváltoztatva a 75 országra vonatkozó tilalmat. A bíró döntésével megsemmisítette Marco Rubio külügyminiszter évelején hozott rendeletét az eljárások felfüggesztéséről az érintett országok esetében. A kifogások között szerepel, hogy a jogszabály nemzet alapján alkalmaz megkülönböztetést, és a világországainak 40%-át kizárja a bevándorlási vízum megszerzésének lehetőségéből. Dél-Korea először indított kereskedelmi hajót Európába az északi sarkvidéken keresztül, hogy tesztelje, rendszeresen használható-e a hagyományos útvonalaknál jóval rövidebb tengeri folyosó. Az alternatív tengeri útvonalak az iráni háború miatt váltak különösen fontossá. Az Egyesült Államok és Izrael március elején indított hadjárata óta a hormuzi szoros forgalma a korábbi töredékére esett vissza, ezért több ország is új lehetőségeket keres a tengeri szállításra. Nem mindennapi hiba történt a Sydneyben rendezett maratonon. Véletlenül a résztvevők érmeire egy német stadion képe került rá a versenynek otthont adó stadion helyett. A rendezvény hivatalos közösségi média oldala a hét elején nyilvánosságra hozta az idei érem tervét, amelyen tévesen a Münchenben található Allianz Arena volt látható, a Sydney Allianz stadion helyett. A Sydney maraton szóvivője a BBC-nek azt mondta, sajnálatos hiba történt.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Hétfőn is derült napos idő várható, csapadék nem lesz. A szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 9-19, délután 25-31 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
5: A hírek után újra itt vagyunk, és már a délutánba fordultunk, ha lehet. Ma még ne gondoljunk a hétfőre, inkább használjuk ki ezt a vasárnapot egy kis pihenésre és jó zenére. Töltsük együtt ezt az órát is.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, lassan közeleg az ősz, Szexedon pedig. Ez egyet jelent azzal is, hogy hamarosan ismét megtelik élettel a belváros. Szeptember 17 és 20-a között rendezik meg a szexedi szüreti napokat, és bár a teljes program még nem állt össze véglegesen, a főbb fellépők és a legfontosabb események már ismertek. A pénteki nap egyik kiemelt koncertje Jude Law fellépése lesz, aki este 8:45-kor lép színpadra a Piac téren. A koncert után sem áll meg az élet, hiszen a The Platz Outdoor Special Edition következik Velano és Andró közreműködésével. A Béla királytéri színpadon este 8:30-tól Kökény Attila és Rakoncai Viktor közös produkciója várható, később pedig Dérheni színpadra lép. A hivatalos megnyitót este 6:00-kor tartják. Szombaton a hagyományőrző programok kerülnek előtérbe, lesz motoros mustra, népi játszópark, gyermekprogram, bollovagrendi avatás, táncegyüttesek találkozója. Délután 3:00-kor pedig elindul a szüreti felvonulás Szexed belvárosában. Este több koncert közül is lehet választani, a Piac téren például Ele Junior lép fel. Vasárnap családi programok, zenés produkciók és hagyományozó események várják a közönséget, az esti nagy koncertet pedig a Hooligans adja. A szexedi szüreti napok tehát idén is több napon keresztül kínál programokat a városban.
1: Rádió Antrit FM 105.1.

0: Ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrét. Ha már most a jövő heti programokat tervezik, akkor érdemes lehet egy augusztus 28-ai péntek esti programmal is számolni. Szexádon a Csátári üzlethez parkolójában szabadtéri klub hangulattal készülnek este 9 órától. A Csátári sokadalom Friday Club Night azoknak szól, akik egy kötetlen nyárvégi bulival zárnák a hetet. A zenét DJ Pedro szolgáltatja, aki a 90-es és a 2000-es évek hangulatát idéző zenékkel, pörgős dance és vokál retroval, valamint saját remixekkel is készül. A szervezők fényekkel, tánccal és igazi szabadtéri klub hangulattal várják a közönséget. Úgyhogy aki Szexárdon vagy a környéken egy könnyed zenés programot keres augusztus utolsó péntekére, annak akár ez is jó választás lehet. A Csátári Sokadalom Friday Club Night augusztus 28-án pénteken este 9 órakor kezdődik a Csátári üzlethez parkolójában. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek!
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem!
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
8: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jön egy kis 90-es évekbeli hangulat. Korona neve bizonyára sokaknak egyet jelent a klasszikus Eurodance dalokkal és azokkal az időkkel, amikor egy-egy refrént az egész ország együtt énekelt. Most pedig következzen egy igazi retro kedvencét a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Megérkezett a Tar Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: telefonszámon.
1: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
2: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
2: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló, és a lóval mi lesz?
6: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Szebben már a maximum teljesítményen termelhet a Paksi atomerőmű. Felülvizsgálják a MOHU hulladékgazdálkodási koncesszióját. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Várhatóan szerdára éri el újra a névleges teljesítményét a Paksi atomerőmű, mondta a miniszterelnök a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter arról beszélt, a 8-ból 7 szivattyú üzemel, most 800 megawatt felett van a teljesítmény. A kormányfő szerint a tervezetnél gyorsabban haladnak a szakemberek. Magyar Péter az Aszályra utalva hozzátette, a kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé. Felülvizsgálják a magyar állam által a MOHU-val 35 évre kötött hulladékgazdálkodási koncesziót, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a Facebookon arról írt, hogy komoly tárgyalások kezdődnek a felek között. A MOHU a MOL leány cége, amelyet az energiavállalat kifejezetten hulladékgazdálkodásra hozott létre. Szinte az egész országban 20 fok alá süllyedt a hőmérséklet vasárnap kora reggelre, a legalacsonyabb értéket mindössze 7 fokot a Nógrád megyei Zabarban mérték, derül ki a Hungaromet Facebook bejegyzéséből. A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint néhány állomás kivételével szinte mindenhol hűvös volt a hajnal, annak ellenére is, hogy az ország délnyugati harmadát felhőzet borította. Az EU helikoptereket és tűzoltókat küld Szerbiába az erdőtüzek miatt. Szerbia északkeleti részén a Deliblati homokpusztán tombol hatalmas erdőtűz. A július végén kezdődött tűz eddig több ezer hektár fenyőerdőt perzselt fel a különleges természetvédelmi területen. Ez a terület mintegy 80 kilométerre van a fővárostól, Belgrádtól, de Szerbia hetek óta nem tudja megfékezni a lángokat. Kötelezte a bevándorlási vízumeljárások lefolytatására az amerikai konzulátusokat egy szövetségi bíró, megváltoztatva a 75 országra vonatkozó tilalmat. A bíró döntésével megsemmisítette Marco Rubio külügyminiszter évelején hozott rendeletét az eljárások felfüggesztéséről az érintett országok esetében. A kifogások között szerepel, hogy a jogszabály nemzet alapján alkalmaz megkülönböztetést, és a világországainak 40%-át kizárja a bevándorlási vízum megszerzésének lehetőségéből. Dél-Korea először indított kereskedelmi hajót Európába az északi sarkvidéken keresztül, hogy tesztelje, rendszeresen használható-e a hagyományos útvonalaknál jóval rövidebb tengeri folyosó. Az alternatív tengeri útvonalak az iráni háború miatt váltak különösen fontossá. Az Egyesült Államok és Izrael március elején indított hadjárata óta a hormuzi szoros forgalma a korábbi töredékére esett vissza, ezért több ország is új lehetőségeket keres a tengeri szállításra. Nem mindennapi hiba történt a Sydneyben rendezett maratonon. Véletlenül a résztvevők érmeire egy német stadion képe került rá a versenynek otthont adó stadion helyett. A rendezvény hivatalos közösségi média oldala a hét elején nyilvánosságra hozta az idei érem tervét, amelyen tévesen a Münchenben található Allianz Arena volt látható, a Sydney Allianz stadion helyett. A Sydney maraton szóvivője a BBC-nek azt mondta, sajnálatos hiba történt.
6: Rádió Andrét időjárás.
5: Hétfőn is derült napos idő várható, csapadék nem lesz. A szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 9-19, délután 25-31 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Rádió Andrit, FM 101.
7: Itt ura is eltelt a délutánból, de szerencsére vasárnap még tartogat néhány kellemes órát. Maradjanak velünk, jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei itt a Rádió Andriton.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
6: Igazi zenei változatosság, hogy jobban te-

A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan véget ér a nyári szünet, és egyre közelebb kerül a szeptemberi iskolakezdés. Ilyenkor sok családban felmerül a kérdés, hogy mennyire kell előre készülni a tanévkezdésre. Egy szexádi pedagógus szerint azonban a vakáció utolsó heteiben sem az a cél, hogy a gyerekek ismét tanulással töltsék az idejüket. Horvátnyi Keresztes Anikó, a szexádi Babits Mihály általános iskola pedagógusa szerint a nyár elsősorban a pihenésről és a feltöltődésről szól, azonban van olyan terület, amelyet érdemes egy kicsit átismételni, azt könnyed formában meg lehet tenni. Az iskola kezdés előtti egy-két hétben például néhány rövid írás vagy számolási feladattal vissza lehet hozni az alapokat. Az olvasásra is érdemes figyelni, de nem feltétlenül úgy, hogy kötelező feladatként tekintünk rá. Sokkal többet jelentett, hogyha élményekhez kapcsoljuk a könyveket. Egy nyári élményfüzetbe például a gyerekek leírhatják a vakáció eseményeit, emlékeket gyűjthetnek, és akár játékos olvasási kihívásokat is teljesíthetnek. A leendő elsősök szüleinek pedig talán még fontosabb, hogy ne szorongjanak az iskola kezdés miatt. A gyerekek ugyanis könnyen átveszik a felnőttek feszültségét. Érdemes inkább kíváncsisággal és örömteli várakozással beszélni az iskoláról, és a tanszerek kiválasztásába is bevonni a gyerekeket. Így az iskola kezdés nem egy félelmetes változás, hanem egy új, izgalmas életszakasz lehet számukra.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha egy olyan emberre gondolnak Pakson, aki sokat tesz másokért, és munkájával segíti a rászorulókat, a családokat vagy a gyermekeket, most lehetőség van arra, hogy ezt a munkát egy fontos elismeréssel ismerik el. Paks önkormányzata ugyanis idén is várja javaslatokat a segítő kéz kitüntetésre. Az elismerést olyan szakember vagy segítő kaphatja meg, aki kiemelkedő munkájával hozzájárult a város szociális és gyermekjóléti ellátásának fejlődéséhez, vagy ezen a területen végzett különösen értékes munkát. A kitüntetést évente egy személynek ítélik oda, az átadásra pedig november 12-én a Szociális Munka Napjához kapcsolódó ünnepségen kerül sor. A jelölésre minden paksi lakosnak lehetősége van, de javaslatot tehetnek a paksi székhelyen rendelkező jogi személyek, illetve más helyi szervezetek is. Vagyis nem feltétlenül egy nagy látványos teljesítményről van szó. Olyan ember is jelölhető, akinek a mindennapi munkája, odafigyelése és segítőkészsége jelent sokat a közösség számára. A javaslatokat szeptember 15-én kedden délután 4 óráig kell eljuttatni paksi edzőihez. Érdemes tehát időben átgondolni, van-e a környezetükben olyan szakember vagy segítő, aki valóban megérdemelni a segítőkész kitüntetést.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu. Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
0: Ennyi volt a reklám!
4: Egy olyan dal következik, amelynek első hangjai után sokan már tudják milyen. A Vamp Doo Project annak idején meghatározó darabot tett le az asztalra, és ez a house-os lüktető hangzás ma is működik, hogyha szeretik a 90-es évek végét idéző klub hangulatot, ezt most érdemes felhangosítani.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrikt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Intézd a hosszú hétvégére a bevásárlást a CBA-ban. Kedvező árakkal várunk. 2,8%-os hazai UHT tej 198, tolletejföl 374 forint, magyar sajt 1899 forint per kilogram, tena étolaj 699 forint, Csibó Erdusó őrölt kávé 1249 forint. Ajánlatunk augusztus 19-től 23-áig érvényes. Teli kosár, alacsony árak. CBA. A jó választás.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnottképzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
1: Ennyi volt a reklám! Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: 14 éves fiút keres a rendőrség. Átadták a Szexárd város év tűzoltója díjat is. Hét elejétől hűvösebb hajnalok jönnek. Jó napot kívánok, Jantner Joli vagyok. 2026. augusztus 23-án, vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A bunyádi rendőrkapitányságon körözési eljárást folytatnak Kovács Rajmond eltűnése kapcsán. A 14 éves fiú, aki a Kétyi gyermek otthon lakója, 2026. május 12-én a reggeli órákban engedély nélkül távozott. Azóta tartózkodási helye ismeretlen, életélet nem ad magáról. A fiú 165 cm magas, normál testalkatú, rövid fekete hajú, barna szemű. A bunyádi rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a fiú jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 0674 550 950-es telefonszámot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555 111 telefontanú zöld számán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. A fiú fényképét megtalálja az antrit.hu oldalon is. Szekszárd megyei Jugóváros önkormányzata idén is átadta a Szekszárd város év tűzoltója díjat, amelyet 2026. augusztus 20-án az államalapítás ünnepén Kaproncai Imre címzetes tűzoltózászlós vehetett át. Az elismerés Berlinger Attila polgármester adta át a Babits Mihály Kulturális Központban rendezett városi ünnepségen. A mostani elismerés különleges családi jelentőséggel is bír. Kaproncai Imre édesapja volt ugyanis az első szekszárdi tűzoltó, aki átvehette a Szekszárd város év tűzoltója címet. A tűzoltói hivatás mellett így immár ez a városi elismerés is összeköti apai és fiai életútját. Kaproncai Imre 2007. február 1-én kezdte hivatásos tűzoltói pályafutását Szekszárdon beosztott tűzoltóként, 2012-től gépjárművezetőként, 2014. decemberétől pedig különleges szerkezelőként teljesít szolgálatot a szekszárdi hivatásos tűzoltó parancsnokság állományában. Közel két évtizedes szolgálata során számos tűzesetnél és műszaki mentésnél bizonyította szakmai felkészültségét, jó helyzetfelismerő képességét és rátermettségét. A rábízott feladatokat lelkiismeretesen, precízen és magas szakmai színvonalon hajtja végre, tudását pedig folyamatosan fejleszti. Munkájának egyik legfontosabb értéke a közösséghez való hozzáállása. Konstruktív, segítőkész és igazi csapatjátékos, aki szakmai tapasztalatát szívesen osztja meg társaival. Különösen nagy figyelmet fordít az újonnan felszerelő és fiatalabb tűzoltók támogatására, felkészítésük és beilleszkedésük segítésére. Munkatársaival kialakított jó kapcsolata a szolgálati közösségre és a beavatkozások során végzett közös munkára egyaránt pozitív hatással van. Szolgálati feladatai mellett aktívan részt vesz a közösségi és megelőzési tevékenységben is, rendszeresen közreműködik az általános és középiskolákban tartott tűzvédelmi felkészítéseken, emellett több szakmai versenyen is eredményesen képviselte szolgálati helyét. Folytatódik a száraz, forró időjárás, így továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. A fontosabb tudnivalókat Köves Péter katasztrófavédelmi szóvivőtől hallja.
6: A száraz forró időjárás a nyár utolsó heteiben is kitart, ezért továbbra is országos tűzgyűjtési tilalom van érvényben, ami annyit jelent, hogy az erdőben is azok 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. A tűzveszély továbbra is jelentős, a közelmúltban például Dunaföldváron 200 méteren égett egy erdő aljnövényzete, de július végén olyan esetünk is volt, amikor egy bográcsozás során elszabadult tűz mintegy 500 méternyi száraz növényzetet gyújtott meg, majd egy melléképülethető szerkezetére is átterjedt. A rendkívül száraz növényzetben nagyon gyorsan terjedhetnek a lángok, tengeri térségében például 14 hektárnyi takarmánynövény és további 1 hektárnyi erdő aljnövényzete égett. Egy kisebb tűztől tehát nagyon rövid idő alatt komoly károkat okozó tűzeset is kialakulhat. A számok is jól mutatják a helyzetet, csak június 1-je és augusztus 19-e között 104 szabadtéri tűzeset történt volna vármegyében, amelyek mintegy 146 hektárnyi területet érintettek. Saját kertben a krílezés és bográcsozás során sem szabad a tüzet egyetlen pillanatra sem felügyelet nélkül hagyni, és mindig gondoskodni kell arról, hogy legyen a közelben megfelelő mennyiségű oltóvíz. A sütés-főzés befejezése után pedig nem elég, ha már nem látunk lángokat, a parazsat is teljesen el kell oltani. De ebben a rendkívül száraz időszakban azonban a legbiztonságosabb az, ha a lehetőség szerint a szabadban mindenütt kerüljük a nyílt láng használatát. Az aktuális tűzgyűjtési tilalomról és szabályokról az erdőtűz.hu, valamint a katasztrófavédelem.hu oldalán lehet tájékozódni.
5: Kitüntetésre várnak javaslatokat azok elismerésére, akik munkájukkal hozzájárultak Paks szociális és gyermekjóléti ellátásának javításához, vagy e tevékenységük során kimagasló teljesítményt nyújtottak. Segítőkész kitüntetést alapított Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete. A kitüntetést 2003 óta két évente adják át a Szociális Munkanapja alkalmába tartott ünnepségen november 12-én. A kitüntetés adományozására javaslatot tehet minden paksi lakos, paksi székhelyen rendelkező jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelölt azon teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre. Az idei díjazott személyére a javaslatokat minimum egy oldal indoklással 2026. szeptember 15-én 16 óráig a paksi jegyzőhöz kell eljutatni. Mohács 500 és Kultúrkortyok Szabad Egyetem a következő napok programjairól a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjét, Gödrey Zoltánt hallja.
7: Két programot szeretnék a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani, az egyik a Mohács 500. A mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a mára már hagyománnyá vált történelmi lovas zarándoklat 2026-ban ismét Szekszárdra érkezik, egészen pontosan augusztus 27-én csütörtökön délelőtt 10 órakor. Erre az időpontra várunk nagy szeretettel mindenkit a Béla Király térre. Az ünnepé programja az 10 órakor kezdődik az ünnepé, ekkor kerül köszöntésre a hagyományőrző lovas bandérium. Itt beszédet mond Berlinger Attila, Szekszárd megyejogú város polgármestere, ezután pedig emlékszalag és koszorúk elhelyezésére kerül sor a vármegyei háza épületének homlokzatán található emléktáblánál. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, nem olyan régen kiküldtünk egy koszorúzási felhívást, ha valaki szeretne koszorút elhelyezni, akkor tisztelettel kérjük, hogy a godrei.zoltan@szekszardagora.hu e-mail címre jelezze ezt nekünk 2026. augusztus 26-a szerdáig. A programon közreműködik a Partina Néptánc Közhasznú Egyeslet, a Gemenc Motoros Egyeslet és a Szekszárdi Gitár Kvartett. Még egyszer nagy szeretettel várunk mindenkit, ahogy a nagy sikerű, saját ötletből megvalósuló előadás sorozatunk őszi első előadására, becsöngetésre érkezünk a Kultúrkortyok Szabad Egyetemmel. Szeptember 1-én várunk mindenkit kedden nagy szeretettel 18 órakor az új előadásra. Ez a csatárteremben lesz, hogy a kedves kultúrkortyosaink megszokhatták, Áldás vagy Átok címmel, őszintén a mesterséges intelligenciáról. Ezzel az előadással várjuk a kedves nézőinket, a kedves vendégeinket, az előadó pedig Villányi Balázs lesz. Én azt gondolom, túlzás nélkül az egyik legaktuálisabb téma a mesterséges intelligencia. A szakértőnk ezt fogja kivesézni. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt. További programjaink, mozi, egyéb koncertek, kiállítások, azok pedig a szexárdagora.hu oldalon, TikTok, Insta és Facebook csatornáinkon olvashatók.
5: Hétfőn sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, amelyekből legfeljebb elvétve lehet zápor. Az északi a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 11-20, délután 24-31 fok között valószínű. Szekszárdon hétfőn hajnalban 14, napközben 29 fok várható.
1: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
8: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit, FM 101.
8: A híreket követően folytatódik a vasárnap délután, a hosszú hétvége utolsó napja. Reméljük, jutott idő egy kis pihenésre, családi programra, vagy egyszerűen csak semmit tevésre is. Most pedig jöhet a zene.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha valaki azt gondolja, hogy augusztus végén már nincs mit vetni a kertben, annak érdemes egy pillanatra még visszanézni a vetőmagos fiúkba. A nyárvégi időszak ugyanis több zöldség számára kifejezetten kedvező lehet, különösen akkor, amikor a nagy melegek után fokozatosan hűvösebbé válnak a nappalok és az éjszakák. Ilyenkor jól teljesíthetnek például a levélzöldségek. A spenót, a madársaláta és több rövid tenyészidejű saláta fajta is szóba jöhet, így megfelelő időjárás mellett még szeptemberben vagy októberben is szedhetünk friss leveleket a kertből. Érdemes lehet kínai kelt is vetni, a rövidülő nappalok ugyanis csökkentetik a korai felmagzás veszélyét. A hónapos retek szintén tipikus nyárvégi vetemény. A nagy hőségben könnyen felmagzik vagy megfásulik. A hűvösebb idő beköszöntével viszont ismét kedvezőbb körülmények között fejlődhet. Fekete retek, tallórépa és rövidebb tenyészidejű cékla is kerülhet még a földbe. A legfontosabb azonban ilyenkor az öntözés. Az augusztusi talaj gyorsan kiszáradhat, a frissen elvetett magoknak pedig egyenletes nedvességre van szükségük a csírázáshoz. Érdemes finom permettel öntözni, hogy ne mossuk ki a magokat, a sorközök mulcsozása pedig szintén segíthet megtartani a nedvességet. Vagyis a nyár végén felszabaduló ágyásoknak még egyáltalán nem kell üresen maradniuk. Egy kis tervezéssel, megfelelő fajta választással és rendszeres öntözéssel ősszel is kerülhet friss, saját termesztésű zöldség a szekszedi és Tolnavár megyei kertekből az asztalra.
1: Rádió Antrit! FM 101! A ma kedvencei és a tegnap slágerei!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét, most pedig egy kis jövő heti időjárás előrejelzéssel érkezem. Hétfőn a napsütésé lesz majd a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható, az északi-északnyugati szél több felé élénk lesz, holnap korra reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-32 fokot mérhetünk itt Szekszárdon és környékén. Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére kelet felé tolódnak a csapadékgócok, a keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. A minimumok 11 és 19, a maximumok 27 és 33 fok között alakulnak. Szerdára viradóra, a Dunántúlon páraköd, réteg felhőzet képződhet, keleten észak-keleten ekkor még további csapadék várható. Napközben változóan felhős, napos idő várható, de legfeljebb már csak néhol alakulhat ki futó zápor. A mérsékelt célben 27 és 33 fokra készülhetünk itt Szekszárdon és környékén.
1: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romcar Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most egy kicsit mélyebbre merülünk az elektronikus zenében. A Deep Dish neve jól ismert a house rajongóinak. A Dreams pedig az a fajta felvétel, amely szépen építkezik magával visz, és egyszerűen jó érzés hallgatni. Jöjjön tehát a Deep Dish és a Dreams itt a Rádió Andréton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió André!

0: me back.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Klímatörvényt terjeszt be a kormány, csökkenhet a jegybanki alapkamat. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. Várhatóan szerdára éri el újra a névleges teljesítményét a paksi atomerőmű, mondta a miniszterelnök a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter arról beszélt, a 8-ból 7 szivattyú üzemel, most 800 megawatt felett van a teljesítmény. A kormányfő szerint a tervezetnél gyorsabban haladnak a szakemberek. Magyar Péter az aszályra utalva hozzátette, a kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé. Augusztus utolsó hetében érdemi szakaszba lép a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztása, az elnöki posztra 96 pályázat érkezett. A személyes meghallgatásokat augusztus 25-e és 27-e között tartja az Országgyűlés Illetékes Bizottsága, majd javaslatot tesz a vezetők személyére. Kamatdöntőülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa kedden. Elemzők a kamatcsökkentési sorozat folytatására számítanak. Legutóbbi ülésén, július 22-én a tanács 25 bázisponttal csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A debreceni akkumulátorgyár kínai dolgozóit szállította az a busz, amely pénteken balesetet szenvedett Tebesnél, erről a cég számolt be közösségi oldalán. A munkások műszak végeztével a szállásukra tartottak. A gyár igazgatója péntek este meglátogatta a sérült munkatársakat a debreceni kórházban, szombatra mindenkit hazaengedtek. Azt is írták, hogy hálásak a buszvezetőnek, aki egy manőverrel elkerülte a frontális ütközést. A buszba egy autó hajtott bele, amelynek vezetőjét, egy 38 éves debreceni férfit a mentők már nem tudták újraéleszteni. A balesetben 10 sérültek meg. Kanada szeptember 8-ától vámemelésekkel válaszol az Egyesült Államok újabb 50%-os védővámjaira, jelentette be a kanadai miniszterelnök a Reuters szerint. A kanadai válaszlépések az amerikai acélipart, a tejágazatot, a háztartási gépeket, a mezőgazdasági berendezéseket, a papíripart és az elektronikai termékeket érintik majd. Az új amerikai vámok többek között a borra, a bútorokra, a tejtermékekre, a cementre, a ruházati cikkekre és a sportfelszerelésekre terjednek ki, és mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai exportot érintenek. A két ország napok óta tartó tárgyalásai pénteken eredmény nélkül zárultak. 5 halálos áldozata van a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában, jelentették be a balkáni ország egészségügyi hatóságai. Eddig 43 vírusfertőzést regisztráltak az országban, ennek a legtöbbjét az utóbbi 3 hétben. Jelenleg 20 beteg fekszik a szkopjai fertőzőklinikán. Idén 12 európai ország jelezte az Európai Betegség Megelőzési és Ellenőrzési Központnak, hogy talált nyugat-nílusi lázzal fertőzött embert. Ausztriában, Németországban és Franciaországban is felbukkant a betegség.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. A szél többfelé élénk lesz. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-31 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit, FM 101.
0: Köszönjük a híreket, lassan a nap második felébe járunk, és bizony a hosszú hétvége is a végéhez közeledik. De még van idő elvezni ezt a vasárnapot, úgyhogy maradjanak velünk, jönnek a kellemes dallamok.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. A kukorica nem csak a nyári étkezések egyik kedvelt alapanyaga lehet, hanem egy olyan része is van, amelyet régen sokféle házi praktikában felhasználtak. Ez pedig nem más, mint a kukorica bajusz, vagyis a kukorica csőből kilógó finom szálakból álló rész. Szárítva teát is készítettek belőle, és a népi gyógyászatban többféle célra alkalmazták. A kukorica bajusznak elsősorban vízhajtó hatást tulajdonítanak, ezért a hagyomány szerint a folyadék távozásának támogatására fogyasztották. Emellett különböző vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaz, köztük káliumot, kálciumot, valamint C, E és K vitamint. Régebben a nők a hasi görcsök ellen is használták. A kukorica bajusz tehát a hagyományos alkalmazás szerint a vesem és a húgyutak működésének támogatására is fogyasztották. Fontos azonban, hogy a kukorica bajusz tea nem csodaszer, és a természetes eredet önmagában nem jelenti azt, hogy korlátlanul fogyasztható. A vízhajtó hatás miatt különösen fontos a mértékletesség, és aki rendszeresen gyógyszert szed, vagy valamilyen egészségügyi problémája van, annak érdemes szakemberrel is egyeztetnie. A lényeg tehát az, hogy egy régi természetes házi praktikáról beszélünk, amelynek a kukorica szezonban könnyen eszünkbe juthat a felhasználása. A hangsúly azonban itt is a mértékletességen és az észszerű alkalmazáson van.

A kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Hogyha egy nyári estén egy kicsit elkalandoznának a csillagok felé, akkor augusztus 28-án érdemes lesz Szexárdon egy különleges programot választani. Az I. és Gyula könyvtárban Görgei Zoltán előadása segítségével több ezer évet utazhatunk végig a hold kutatásának történetében. Megtudhatjuk, hogyan figyelték az égitestet az ókori csillagászok, és hogyan jutottunk el a modern hold expedíciókig, illetve az Artemis programig. Az előadás után, hogyha az időjárás is kedvez, távcsöves bemutatóval folytatódik az este, így közelebbről is megfigyelhetjük égi szomszédunk felszínét. A program augusztus 28-án pénteken este 7:30-kor kezdődik, és minden korosztály számára érdekes lehet.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
5: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
0: Ennyi volt a reklám!
6: Van az a dal, amelyet néhány hang után már mindenki felismer. Luis Fonsi és a Despacito 2017-ben gyakorlatilag megkerülhetetlen volt, és azóta is tökéletes választása, egy kis latin hangulatot szeretnénk. A nyárhoz pedig mi lenne jobban, mint ez a jól ismert sláger? Jön a Despacito!
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrikt!

0: telefonszámon.
1: Intézd a hosszú hétvégére a bevásárlást a CBA-ban. Kedvező árakkal várunk. 2,8%-os hazai UHT tej 198, tolletejföl 374 forint, magyar sajt 1899 forint per kilogram, tena étolaj 699 forint, Csibó Erdusó őrölt kávé 1249 forint. Ajánlatunk augusztus 19-től 23-áig érvényes. Teli kosár, alacsony árak. CBA. A jó választás.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Klímatörvényt terjeszt be a kormány, csökkenhet a jegybanki alapkamat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Várhatóan szerdára éri el újra a névleges teljesítményét a paksi atomerőmű, mondta a miniszterelnök a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter arról beszélt, a 8-ból 7 szivattyú üzemel, most 800 megawatt felett van a teljesítmény. A kormányfő szerint a tervezetnél gyorsabban haladnak a szakemberek. Magyar Péter az asszályra utalva hozzátette, a kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé. Augusztus utolsó hetében érdemi szakaszba lép a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztása, az elnöki posztra 96 pályázat érkezett. A személyes meghallgatásokat augusztus 25-e és 27-e között tartja az Országgyűlés Illetékes Bizottsága, majd javaslatot tesz a vezetők személyére. Kamatdöntőülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa kedden. Elemzők a kamatcsökkentési sorozat folytatására számítanak. Legutóbbi ülésén, július 22-én a tanács 25 bázisponttal csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A debreceni akkumulátorgyár kínai dolgozóit szállította az a busz, amely pénteken balesetet szenvedett Tebesnél, erről a cég számolt be közösségi oldalán. A munkások műszak végeztével a szállásukra tartottak. A gyár igazgatója péntek este meglátogatta a sérült munkatársakat a debreceni kórházban, szombatra mindenkit hazaengedtek. Azt is írták, hogy hálásak a buszvezetőnek, aki egy manőverrel elkerülte a frontális ütközést. A buszba egy autó hajtott bele, amelynek vezetőjét, egy 38 éves debreceni férfit a mentők már nem tudták újraéleszteni. A balesetben 10 sérültek meg. Kanada szeptember 8-ától vámemelésekkel válaszol az Egyesült Államok újabb 50%-os védővámjaira, jelentette be a kanadai miniszterelnök a Reuters szerint. A kanadai válaszlépések az amerikai acélipart, a tejágazatot, a háztartási gépeket, a mezőgazdasági berendezéseket, a papíripart és az elektronikai termékeket érintik majd. Az új amerikai vámok többek között a borra, a bútorokra, a tejtermékekre, a cementre, a ruházati cikkekre és a sportfelszerelésekre terjednek ki, és mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai exportot érintenek. A két ország napok óta tartó tárgyalásai pénteken eredmény nélkül zárultak. 5 halálos áldozata van a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában, jelentették be a balkáni ország egészségügyi hatóságai. Eddig 43 vírusfertőzést regisztráltak az országban, ennek a legtöbbjét az utóbbi 3 hétben. Jelenleg 20 beteg fekszik a szkopjei fertőzőklinikán. Idén 12 európai ország jelezte az Európai Betegség Megelőzési és Ellenőrzési Központnak, hogy talált nyugat-nílusi lázzal fertőzött embert. Ausztriában, Németországban és Franciaországban is felbukkant a betegség.
0: Rádió Andrét időjárás.
3: Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. A szél többfelé élénk lesz. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-31 fokot mérhetünk.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét, FM 101.
5: Elmúlt 5 óra, most már azért érezni, hogy közeledik az este. A hosszú hétvége utolsó vasárnapja lassan elköszön, de addig is töltsük együtt kellemes zenékkel és jó hangulattal ezt a délutánt.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, hogyha valaki szeretne néhány kilót leadni, általában először az étkezésre és a mozgásra gondol, pedig van még egy egyszerű dolog, amire érdemes tudatosan figyelni, a megfelelő folyadékbevitel. Nem csak az számít ugyanis, hogy mennyi vizet iszunk egy nap, hanem az is, hogy hogyan osztjuk el ezt a mennyiséget. A víz kalóriát és zsírt nem tartalmaz, és a megfelelő folyadékbevitel az egész

0: szervezet normál működéséhez fontos. Általánosságban napi 1,5-2 liter folyadékkal érdemes számolni, de meleg időben vagy intenzívebb mozgás mellett ennél többre is szükség lehet. A kávé kedvelőinek is érdemes odafigyelniük arra, hogy a koffein tartalmú italok mellett megfelelő mennyiségű vizet is fogyasszanak. Különösen nyári melegben fontos a folyadék pótlása, hiszen ilyenkor a szervezet fokozottan veszít vizet. A fizikai aktivitás szintén növeli a folyadék igényt, legyen szó futásról, kerékpározásról, vagy akár egy hosszabb sétáról. A mozgás után gondoskodni kell az elvesztett folyadék pótlásáról. A magasabb fehérje tartalmú étrend mellett szintén érdemes fokozottan figyelni az ivásra. Az sem mindegy, hogyan fogyasztjuk el a napi vízmennyiséget, nem érdemes egyszerre nagy mennyiséget meginni, jobb, hogyha a nap folyamán rendszeresen kisebb kortyokban pótoljuk a folyadékot. Ha pedig a sima víz kevésbé esik jól, citrommal vagy uborkával is ízesíthetjük. És hogy miért fontos mindez? A folyadék hiány első jelei között akár fáradtság és koncentrációs nehézség is jelentkezhet. Vagyis legyen szó fogyásról, munkáról, sportról vagy egy egyszerű nyári napról, a megfelelő folyadékbevitelről nem érdemes megfeledkezni.
1: Rádió Andrét!

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Szeptember 11 és 13-a között ismét megtelik élettel Bátaszék, hiszen ekkor rendezik meg a 9. bátaszéki bornapokat. A háromnapos eseményen a szekszedi borvidék hangulata, a helyi borok, a hagyományőrző programok és a koncertek találkoznak egymással. Pénteken egyebek mellett az Anett és Livi akusztik, valamint az Electric Soul lép színpadra. Szombaton már a hagyományok kerülnek előtérbe, lesz kikérő, születi felvonulás, királyi koronázási ceremónia és néptánc bemutató is. Este pedig egyebek mellett a Holdeső, Lotfi Begi és DJ Táborfi várja a közönséget. Vasárnap a családoké és a könnyedebb programoké a főszerep. Ekkor az Iszkiri zenekar, Csonka András, Dániel Fi és Freddy gondoskodik a zenéről. A bátaszéki bornapok így idén is egy igazi szeptemberi hétvégét kínál, ahol a bor, a helyi hagyományok, a közösségi élmények és a zene is helyet kap.
1: Ező műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 2730. www.ergonom.hu.
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
6: Egy délután tele élményekkel.
5: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
6: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
5: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A folytatásban Nelly Furtado és Steve Ballard érkezik. Kettőjük közös munkája már korábban is emlékezetes dalokat hoztak, most pedig ismét együtt hallhatjuk őket. Egy kis pop, egy kis R&B, jellegzetes Steve Ballard hangzás és Nelly Furtado hangja. Következzen a közös daluk.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1. Rádió Antrit. FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24-04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Már mind a 22 hazai borvidéken jelen van az aranyszínű sárgaság. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Már mind a 22 hazai borvidéken igazoltan jelen van a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó kórokozó, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az utolsó mentesként számon tartott Bükki borvidéken augusztus közepén azonosította a betegség jelenlétét a NÉBIH. A hivatal közleménye szerint az intenzív terepi felderítés és a gyors laboratóriumi vizsgálatok lehetővé teszik a fertőzött területek és szőlőtőkék mielőbbi azonosítását, így az eredménykészhez vételét követően a hatóság haladéktalanul elrendelhette a szükséges zárlati intézkedéseket az érintett területeken. A tartós szárazság és a nagy meleg ellenére is képesek túlélni és szaporodni a szúnyogok, az inváziós fajok pedig különösen sikeresek a városi környezetben, ahol az öntözés miatt a csapadékszegény időszakokban is találnak a szaporodásukhoz szükséges vizet, mondta Garamszegi László Zsolt, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatója, a Szúnyogmonitor program szakmai vezetője. Szerinte az inváziós fajok terjedését az éghajlat melegedése is segíti. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatásforgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a hatóság szakemberei. A játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni a fogyasztóvédelem ügyfélszolgálatán. Nagyszabású kibertámadás történt Lettországban, a közlekedési hatóságtól fizetési bizonylatokból származó adatállományokat loptak el. A hacker támadás során 1,2 millió ember és 200 ezer jogi személy adatait lopták el, vagyis az 1,9 milliós lakosság számú Lettországban 3-ból 2 ember vált a hackerek áldozatává. Egyelőre nem ismert, hogy ki állhat a hacker támadás mögött. Egy héttel a lettországi támadás előtt Lengyelországban is tömeges méretű adatlopás történt, Ott 19 millióan válhattak a támadás áldozataivá. Ez volt Lengyelország történetének eddigi legsúlyosabb kiberbiztonsági incidense.
1: Rádió Antrit időjárás.
7: Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható, a szél többfelé élénk lesz. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-31 fokot mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
2: Haló! Haló!
3: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szévédő kéne nekünk.
3: Ön milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló! És a lóval mi lesz?
6: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
7: Már mind a 22 hazai borvidéken jelen van az aranyszínű sárgaság. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Már mind a 22 hazai borvidéken igazoltan jelen van a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó kórokozó, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az utolsó mentesként számon tartott Vükki borvidéken augusztus közepén azonosította a betegség jelenlétét a NÉBIH. A hivatal közleménye szerint az intenzív terepi felderítés és a gyors laboratóriumi vizsgálatok lehetővé teszik a fertőzött területek és szőlőtőkék mielőbbi azonosítását, így az eredménykészhez vételét követően a hatóság haladéktalanul elrendelhette a szükséges zárlati intézkedéseket az érintett területeken. A tartós szárazság és a nagy meleg ellenére is képesek túlélni és szaporodni a szúnyogok, az inváziós fajok pedig különösen sikeresek a városi környezetben, ahol az öntözés miatt a csapadékszegény időszakokban is találnak a szaporodásukhoz szükséges vizet, mondta Garamszegi László Zsolt, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatója, a Szúnyog Monitor program szakmai vezetője. Szerinte az inváziós fajok terjedését az éghajlat melegedése is segíti. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatásforgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a hatóság szakemberei. A játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni a fogyasztóvédelem ügyfélszolgálatán. Nagyszabású kibertámadás történt Lettországban, a közlekedési hatóságtól fizetési bizonylatokból származó adatállományokat loptak el. A hacker támadás során 1,2 millió ember és 200 ezer jogi személy adatait lopták el, vagyis az 1,9 milliós lakosság számú Lettországban 3-ból 2 ember vált a hackerek áldozatává. Egyelőre nem ismert, hogy ki állhat a hacker támadás mögött. Egy héttel a lettországi támadás előtt Lengyelországban is tömeges méretű adatlopás történt, ott 19 millióan válhattak a támadás áldozataivá. Ez volt Lengyelország történetének eddigi legsúlyosabb kiberbiztonsági incidense.
6: Rádió Antrit időjárás.
7: Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. A szél többfelé élénk lesz. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-31 fokot mérhetünk.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Rádió Antrit FM 101.
8: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
6: Igazi zene.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnottképzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Karesszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
0: Ennyi volt a reklám. Ez a Rádió Antrit. FM 101.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Klímatörvényt terjeszt be a kormány, csökkenhet a jegybanki alapkamat. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Várhatóan szerdára éri el újra a névleges teljesítményét a paksi atomerőmű, mondta a miniszterelnök a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter arról beszélt, a 8-ból 7 szivattyú üzemel, most 800 megawatt felett van a teljesítmény. A kormányfő szerint a tervezetnél gyorsabban haladnak a szakemberek. Magyar Péter az aszályra utalva hozzátette, a kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé. Augusztus utolsó hetében érdemi szakaszba lép a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztása, az elnöki posztra 96 pályázat érkezett. A személyes meghallgatásokat augusztus 25-e és 27-e között tartja az Országgyűlés Illetékes Bizottsága, majd javaslatot tesz a vezetők személyére. Kamatdöntőülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa kedden. Elemzők a kamatcsökkentési sorozat folytatására számítanak. Legutóbbi ülésén, július 22-én a tanács 25 bázisponttal csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A debreceni akkumulátorgyár kínai dolgozóit szállította az a busz, amely pénteken balesetet szenvedett Tebesnél, erről a cég számolt be közösségi oldalán. A munkások műszak végeztével a szállásukra tartottak. A gyár igazgatója péntek este meglátogatta a sérült munkatársakat a debreceni kórházban, szombatra mindenkit hazaengedtek. Azt is írták, hogy hálásak a buszvezetőnek, aki egy manőverrel elkerülte a frontális ütközést. A buszba egy autó hajtott bele, amelynek vezetőjét, egy 38 éves debreceni férfit a mentők már nem tudták újraéleszteni. A balesetben 10 sérültek meg. Kanada szeptember 8-ától vámemelésekkel válaszol az Egyesült Államok újabb 50%-os védővámjaira, jelentette be a kanadai miniszterelnök a Reuters szerint. A kanadai válaszlépések az amerikai acélipart, a tejágazatot, a háztartási gépeket, a mezőgazdasági berendezéseket, a papíripart és az elektronikai termékeket érintik majd. Az új amerikai vámok többek között a borra, a bútorokra, a tejtermékekre, a cementre, a ruházati cikkekre és a sportfelszerelésekre terjednek ki, és mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai exportot érintenek. A két ország napok óta tartó tárgyalásai pénteken eredmény nélkül zárultak. 5 halálos áldozata van a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában, jelentették be a balkáni ország egészségügyi hatóságai. Eddig 43 vírusfertőzést regisztráltak az országban, ennek a legtöbbjét az utóbbi 3 hétben. Jelenleg 20 beteg fekszik a szkopjei fertőzőklinikán. Idén 12 európai ország jelezte az Európai Betegség Megelőzési és Ellenőrzési Központnak, hogy talált nyugat-nílusi lázzal fertőzött embert. Ausztriában, Németországban és Franciaországban is felbukkant a betegség.
1: Rádió Antrit időjárás.
4: Hétfőn is derült napos idő várható, csapadék nem lesz. A szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 9-19, délután 25-31 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesítsen. teljen az este. Rádió Andrész. Can't touch this.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Szerdán már a maximum teljesítményen termelhet a Paksi atomerőmű. Felülvizsgálják a MOHU hulladékgazdálkodási koncesszióját. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Várhatóan szerdára éri el újra a névleges teljesítményét a Paksi atomerőmű, mondta a miniszterelnök a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter arról beszélt, a 8-ból 7 szivattyú üzemel, most 800 megawatt felett van a teljesítmény. A kormányfő szerint a tervezetnél gyorsabban haladnak a szakemberek. Magyar Péter az aszályra utalva hozzátette, a kormány klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé. Felülvizsgálják a magyar állam által a MOHU-val 35 évre kötött hulladékgazdálkodási koncessziót, jelentette be az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László a Facebookon arról írt, hogy komoly tárgyalások kezdődnek a felek között. A MOHU a MOL leány cége, amelyet az energiavállalat kifejezetten hulladékgazdálkodásra hozott létre. Szinte az egész országban 20 fok alá süllyedt a hőmérséklet vasárnap kora reggelre, a legalacsonyabb értéket mindössze 7 fokot a Nógrád megyei Zabarban mérték, derül ki a Hungaromet Facebook bejegyzéséből. A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint néhány állomás kivételével szinte mindenhol hűvös volt a hajnal, annak ellenére is, hogy az ország délnyugati harmadát felhőzet borította. Az EU helikoptereket és tűzoltókat küld Szerbiába az erdőtüzek miatt. Szerbia északkeleti részén a Deliblati homokpusztán tombol hatalmas erdőtűz. A július végén kezdődött tűz eddig több ezer hektár fenyőerdőt perzselt fel a különleges természetvédelmi területen. Ez a terület mintegy 80 kilométerre van a fővárostól, Belgrádtól, de Szerbia hetek óta nem tudja megfékezni a lángokat. Kötelezte a bevándorlási vízumeljárások lefolytatására az amerikai konzulátusokat egy szövetségi bíró, megváltoztatva a 75 országra vonatkozó tilalmat. A bíró döntésével megsemmisítette Marco Rubio külügyminiszter évelején hozott rendeletét az eljárások felfüggesztéséről az érintett országok esetében. A kifogások között szerepel, hogy a jogszabály nemzet alapján alkalmaz megkülönböztetést, és a világországainak 40%-át kizárja a bevándorlási vízum megszerzésének lehetőségéből. Dél-Korea először indított kereskedelmi hajót Európába az északi sarkvidéken keresztül, hogy tesztelje, rendszeresen használható-e a hagyományos útvonalaknál jóval rövidebb tengeri folyosó. Az alternatív tengeri útvonalak az iráni háború miatt váltak különösen fontossá. Az Egyesült Államok és Izrael március elején indított hadjárata óta a hormuzi szoros forgalma a korábbi töredékére esett vissza, ezért több ország is új lehetőségeket keres a tengeri szállításra. Nem mindennapi hiba történt a Sydneyben rendezett maratonon. Véletlenül a résztvevők érmeire egy német stadion képe került rá a versenynek otthont adó stadion helyett. A rendezvény hivatalos közösségi média oldala a hét elején nyilvánosságra hozta az idei érem tervét, amelyen tévesen a Münchenben található Allianz Arena volt látható, a Sydney Allianz stadion helyett. A Sydney maraton szóvivője a BBC-nek azt mondta, sajnálatos hiba történt.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. A szél többfelé élénk lesz. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-31 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Hétfőn utalják az új iskolakezdési támogatás első részletét. Digitális útlevelet kapnak az új autók. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőn utalják az új iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét. Azoknak a jogosultaknak, akik nem rendelkeznek bankszámlával, a Magyar Posta ugyancsak augusztus 24-én kíséri meg a pénzkézbesítését. Az országgyűlés egy hónapja szavazta meg a Tisza párt által kezdeményezett iskolakezdési támogatást. A juttatást automatikusan megkapják a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, vagyis azok a családok, amelyekben az egyfőre jutó havi jövedelem legfeljebb nettó 64.125 forint. Kutatóintézetek programot dolgoztak ki az aranyszínű sárgaság nevű szőlőbetegség visszaszorítására. Azt írták, a betegség teljes felszámolása már nem reális cél, a terjedés lassítására, a károk mérséklésére és a fenntartható szőlőtermesztés feltételeire kell összpontosítani. Ismertették, hogy a betegséget 2013-ban azonosították először magyarországi szőlőn, azóta pedig rendkívül gyorsan terjed, mára már a 22 magyarországi borvidékből 21-ben mutatták ki a fertőzést. A legutóbbi vizsgálatok alapján Horvátország déli tengerpartján az ellenőrzött strandok 97%-án kiváló a tengervíz minősége. Ez derül ki a Horvát Közegészségügyi Intézet legfrissebb adataiból. A fürdési szezonban jelenleg 127 strandot vontak be a rendszeres monitoring programba. A horvát rendszer a gyorsaságával az Európai Unióban is kiemelkedőnek számít. Míg más uniós tagállamokban gyakran csak éves összesítéseket tesznek közzé, Horvátországban a legfrissebb eredmények akár 48 órán belül elérhetők. Németországban további 6 hónappal, március közepéig meghosszabbítják az ország külső határain az ellenőrzést. A német belügyminiszter úgy indokolt, az illegális bevándorlás elleni küzdelem miatt továbbra is szükség van a határellenőrzésre. Elnöksége legalacsonyabb szintjére esett Donald Trump népszerűségi mutatója. A Reuters Ipsos friss felmérése szerint a válaszadóknak mindössze 33%-a helyeselte az amerikai elnök teljesítményét, míg 64%-uk elégedetlen volt vele. Az Európai Unió november végétől fokozatosan bevezeti az új autók digitális útlevelét. Az Euro 7 szabályozáshoz kapcsolódó környezetvédelmi járműútlevél az adott autóhoz kötve tartalmazza majd például annak fogyasztási és kibocsátási adatait, az elektromos és plug-in hibrid modelleknél pedig az akkumulátor állapotára vonatkozó információkat is. A digitális dokumentumot a gyártó minden járműhöz egyedileg hozza létre és az alvásszámhoz kapcsolja. Az Európai Bizottság 2,5 millió euró értékben szerezve diagnosztikai teszteket a Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedő ebola járvány elleni védekezés támogatására. Az eszközöket még ebben a hónapban eljuttatják az Afrikai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központnak.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn is derült napos idő várható, csapadék nem lesz. A szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 9-19, délután 25-31 fok között valószínű.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel. Rádió
3: Andrét. Hey.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat a nyáron. Szabálytalanságokat találtak vidám parkokban a fogyasztóvédők. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok. Éveleje óta 77 ember sérült meg tarló és erdőtüzekben, hárman meghaltak. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Ez ugyan nem vonatkozik a kerti szalonna sütésre, grillezésre, bográcsozásra, ám a meggyújtott tüzeket semmi esetre sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Természetes úton újul meg a Mecsekoldal 4 évvel ezelőtt leégett területe. A szakemberek tőre vágták a tűzben károsodott fákat, azaz eltávolították a leégett részeket, elősegítve, hogy az életben maradt gyökérzetből és tuskókból új hajtások fejlődhessenek. A tölgyfajok jelentős része ugyanis képes arra, hogy a törzs, a tő vagy a gyökérzet életben maradt részeiből új sarjakat hozzon. Az erdőtűz 2022. augusztusában keletkezett, miután egy helyi férfi az akkori rendkívüli szárazság miatt elrendelt tűzgyújtási tilalom ellenére szemetet kezdett égetni a helyi kiskerteknél egy gödörben. Szabálytalanságok a vidám parkokban, a kalandparkokban és az akvaparkokban. Minden 5. nyári szabadidős létesítményt kifogásolhatónak találtak a fogyasztóvédők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A csehek több mint 3/4 támogatja a mobiltelefonok betiltását az iskolákban, derült ki egy országos felmérésből. A felmérésben megkérdezettek 71%-a egyetértett azzal is, hogy az iskolás tanulók ne használhassák az olyan közösségi platformokat, mint az Instagram, a Facebook, a WhatsApp vagy a TikTok. A telefonhasználat korlátozását a cseh kormányfő és az oktatási miniszter júniusban vetette fel, majd a kormány támogatásával a képviselőház elé terjesztették a javaslatot júliusban. Amennyiben a parlament jóváhagyja az elképzelést, akkor az 2027. szeptemberében az új tanév kezdetén lép életbe Csehországban. Az elemzők által vártnál némileg kisebb mértékben nőtt az ipari termelés az Egyesült Államokban júliusban havi összevetésben, míg éves szinten az előző havinál lassabb ütemű bővülést jegyeztek fel, derült ki az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve adataiból. Éves bázison 1,1%-kal nőtt az amerikai ipari termelés az előző havi 1,3%-os bővülés után. Az Egyesült Államok ipari termelése sorban a 19. hónapban mutatott növekedést éves összevetésben júliusban.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn is derült napos idő várható, csapadék nem lesz. A szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 9-19, délután 25-31 fok között valószínű.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.